0: jelentkezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Megafon.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energiaterhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülő kétségbeesve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbe esve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

ันนี้

0: 98.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 4-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Jelen István balassagyarmati szülőt hallják.
3: Ebben a munkás világban, vagy dolgozó világban egy kicsit a gyerekeket is egy kicsit ráhangolják, ránevelik. Le vagyunk döbbenve, tehát nem értjük igazából, hogy miért történik ez. Nagyon negatívként éljük meg ezt a dolgot. Nagyon-nagyon-nagyon felháborít minket, hogy ez nem jön most össze. Próbáltam első körben, meg próbáltuk őt vigasztalni, hogy most ez a helyzet alakult ki, nem tudunk más csinálni, de nem tudom, én azt mondtam neki, hogy tehát ilyen diákmunkás vonalon ő most ezt kihagyja így. Tehát nem is tudunk, meg nincs is más lehetőség. Szeretett volna egy kicsit így félretenni, gyűjtögetni. Ez most egyik napról a másikra, ez ugye nem lesz neki. Tehát ennyi, hogy eltelik egy pár nap, elengedi ő is ezt a dolgot, de nem örülünk neki. Tehát nem jó ez így.
2: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humánszolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Weissné Paulistsák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
4: Ugye a vörös kód kötelezi a bentlakásos szociális intézményeket, hogy bárkit köteles befogadni, akinek szüksége van rá. Ugye a mi intézményünk specifikusan hajléktalan ellátásra specializálódott. Nekünk a legfontosabb feladatunk az utcán élő hajléktalanoknak a mindennapi felkeresése, vizet viszünk részükre, továbbra is igyekszünk őket meggyőzni arról, hogy fogadják el intézményünk nyújtotta segítséget.
2: Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci Cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos áram mérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia, Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros a harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon foros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne.
1: Időjárás.
2: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
2: Mérsékelte a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: képe.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 4-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Jelen István balassagyarmati szülőt hallják.
4: Ebben az a munkás világban, dolgozó világban így egy kicsit így a gyerekeket is így egy kicsit ráhangolják, ránevelik. Le vagyunk döbbenve, tehát nem értjük igazából, hogy miért történik ez. Nagyon negatívként éljük meg ezt a dolgot. Nagyon felháborít minket, hogy ez nem jön most össze. Próbáltam elsőkörben, meg próbáltuk őt végasztalni, hogy most ez a helyzet alakult ki, nem tudunk más csinálni, de nem tudom, én azt mondtam neki, hogy tehát ilyen diákmunkás vonalon ő most ezt kihagyja így. Tehát nem is tudunk, meg nincs is más lehetőség. Szeretett volna egy kicsit így félretenni, gyűjtögetni. Ez most egyik napról a másikra, ez ugye nem lesz neki. Tehát ennyi, hogy eltelik egy pár nap, elengedi ő is ezt a dolgot, de nem örülünk neki. Tehát nem jó ez így.
1: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humánszolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Weissné Paulischák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
5: Ugye a vörös kód kötelezi a bentlakásos szociális intézményeket, hogy bárkit köteles befogadni, akinek szüksége van rá. Ugye a mi intézményünk specifikusan hajléktalan ellátásra specializálódott. Nekünk a legfontosabb feladatunk az utcán élő hajléktalanoknak a mindennapi felkeresése, vizet viszünk részükre, továbbra is igyekszünk őket meggyőzni arról, hogy fogadják el intézményünk nyújtotta segítséget.
1: Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci Cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia, Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpárosa harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon foros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
2: Közlekedés.
1: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
3: Hello, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a reggel oly különleges számomra. Szívem dobban. Pulzusom emelkedik.
6: Na, ütöttem.
3: Mert itt van Nemes Feri Norbi 6 óra után.
6: Azt hittem, hogy... Hát egy ettől
3: nekem ez megér.
6: Ugye egy ettől egy fajsúlyosabb esemény az, ami
3: egy
6: kapcsán...
3: Egy kis izgulást, hát itt vagy már.
6: Jobban
3: mióta?
6: Vagy, ja, hát egy pár perce mindenképpen.
3: Igen, jól van. Mióta nem voltál itt te,
6: ez
3: szemét.
6: Igaz.
3: Igen. Na, hát, jó van. Ja. Karvason itt van telefonom. Halló, Sanyika, jó reggelt.
7: Szasz. Jó reggelt, halló, szia Norbi. Én sem nagyon emlékszem, mikor voltál így.
6: Meg gondolok, hogy relatív az idő.
7: De a lényeg, hogy itt vagy. Be is írom a naptárba. Augusztus 4-én volt itt Norbi kezdéskör. Tehát augusztus 4-e van ma reggel, és kedd. És hát tényleg szeretettel köszöntünk mindenkit. Dominika, Dominik, Domonkos, Döme, Domos, Dömös, Asta, Indra, Nedda és Törtel. Na, ők a névnaposok. Sok boldogságot nekik, na meg persze a névnaposok. Körülön kívül köszöntjük a szülinaposokat is. Viberszám 06-35-66-22-62, üzletrögzítős telefonszámunk 035-95-7-95-7.
3: Na, köszi! És akkor, mi lesz ma? Egyrészt, ahogy ígértük tegnap, ugye... ígértük tegnap? Szerintem ígértük tegnap, mikor beszélgettünk a drága Edith nénivel, ugye Patakiné Kenner Edith-tel, a 80. születésnapja kapcsán, akkor mondtuk azt, hogy még lesz ilyen zentenyárás beszélgetésünk, úgyhogy ezt most mi be is tartjuk. Andó Ákos kommunikációs vezető lesz a vendégünk hét után, és ott a Salgótarján a Zente Ferenc Színház zentenyár programjáról fogom majd egy picit beszélgetni, mert hogy még lehet majd menni, jegyet venni, több előadás van, még jó kis, és nagyon jó kis, és annál még jobbak is. Úgyhogy nem lehet vele veszíteni, úgyhogy egy picit ajánljuk a programot nektek. Másrészt pedig különleges vendégünk lesz ma, lovas témakörben, de többet nem akarok még elárulni, mert van hozzá egy pici nosztalgikus soundom is, egy kis bejátszót majd kaptok, és nem fogom most elárulni azt, hogy miért.
6: Így csoda varázsló vagy.
3: Ennyi. Úgyhogy így járunk össze, maradjatok velünk, ébredjünk együtt, a zenékkel kezdünk is.

0: Nézzük a zenénket, kedves hallgatók, és hát most majd Norbi felé fordulok, mert nekem nyilván felkészültem belőle, de nagyon sok kapcsolatom zeneileg nem volt, és még egyelőre nem is tervezek létrehozni Prince-el. Neked van?
1: Aj, nem. Pont a Prince az, akit egyébként én sem nagyon tudok hova tenni. Elismerem
0: az embernek. Próbáljuk meg együtt ezt, jó? Mert hogy a mai nap 1984-ben augusztus 4-én Prince 24 hetes vezető szerephez jutott az amerikai albumisták élén, ugye Purple Rain lemezzel, hát, hatodik stúdió lemez, ugye When Doves Cry, a Let's Go Crazy rajta van, meg ugye címadó dal is. Több mint 20 millió példányban kelt el világszerte, és minden idők 7. legkelendőbb filmzene albuma lett. Belehallgatunk. Jó, a Purple Rainbe, 28-41. Azért mondom csak azt, hogy belehallgatunk.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy tőlem is távol állt Prince. De hallgattam nem egy dalát, de mindig is, nem tudom, nekem nem jött be az a zenei stílus.
0: Jó, nézzük meg, próbálgassuk meg.

0: Mert az nóta azért nem annyira rossz.
1: Nem, ez kifejezetten jó. De ilyen blues-gyökerű dolog akar ez lenni egyébként,
0: hallom. Igen, igen. Nagyon érdekes, hogy az albumon hallható Purple Rain-nek nincs egy stúdió változata.
1: Csak koncert?
0: Csak ez koncert, ez koncert, így van. Élő koncerten készült, 83. augusztus 3-án vették fel Minneapolisban, és később a stúdióban finomították kvázi. Ugye, hát majdnem 9 perc hosszú, mégis egyik legtöbbet játszott rockballada lett a rádióban. 3 Grammy, köztük legjobb rockelőadás, együttes vagy duó kategóriában, és Oscar díjat is kapott a film zenéjét.
1: Ez tök érdekes különben, hogy koncertről indulsz, és onnan érkezem, mert Prince-re meg különben az a stúdióban jellemző volt, hogy minden hangszert ő játszott föl.
0: Igen, igen.
1: Ez
0: igen,
1: milyen
0: igen.
1: Furi már, nem, hogy a pont a Purple Rainből nincs stúdió verzió, bár itt a dobot hallgatva szerintem az már utolsó
0: zárakva. Igen.
1: De, ja, tök fura.

0: És mit jelent a Purple Rain? A lila eső?
1: Nem tudom, mire akar asszociálni belőle.
0: Igen, egy legismertebb magyarázat szerint a Purple Rain azt a pillanatot jelképezi, amikor a világ vége és egy új kezdet találkozik. A kék ég és a vörös vér összeolvadásából születik a lila szín. A dal üzenete, hogy szeretteinkre kell együtt lennünk, és hitet kell találnunk a nehéz időkben.
1: Igen, hát a Prince-et nem, én nem is, nem az annyira azért, mert a zene távol, hát nekem az előadás módját tőlem távol az embernek. Én nem szeretem ezt a szólba hajló, rettentően frazírozós, rettentően hajlítgatós.
0: Abszolút megértem.
1: Vinyogós cuccot, de
0: egyszer-egyszer leülünk zenészként, és végighallgatjuk a lemezt, Norbi. Mit szólsz hozzá? Bömbölve, jó?
1: Hú, az érdekes szituáció lesz, de... Na.
0: Klaunnak is szóló.
1: Még érdekesebb, jó?
0: Úgyhogy kipróbáljuk ezt, úgyhogy ti is próbáljátok vele megbarátkozni. Jó, ez a mai házi feladat.

0: Itt is vagyunk, és tudtátok-e, hogy ma halt meg Andersen 1875-ben? Már is in medias res belemegyek.
1: Hát nem.
2: Én nem tudtam.
0: Én sem.
1: Szerencsések vagyunk, mert mostantól tudjuk.
0: A rút kis katya. Vagy éppen a kis hableány.
2: Aha.
0: Na?
1: A kis hableány.
0: Az megvan?
2: Azt igen.
0: Jól van. Louis Armstrong.
1: A rút kis katya.
0: A mai napon születik. Nem szeret Louis Armstrong?
1: Dehogy nem. Nagyon csípem. Hogy nem.
0: Nagyon jó. Örülök neki.
1: Csak mondjuk néhány dalon kívül nem ismerek sok dalt tőle, és ez persze az én szegénységi bizonyítványom.
0: Miért?
1: Mint látjuk. Hát miért? Hát nem kéne egy ilyen zenésznek egy legalább
0: többet tudnia?
1: 10-20 dalt ismernie tőle? De hogy nem kéne.
3: Ez meg a másik köztök.
0: Igen. Na mindegy. 1962-ben hunyt el a mai napon Marilyn Monroe. Kár érte, 36 éves volt a csaj.
1: Igen, láttam a filmet, múltkor néztünk Nettivel egy filmet, amiben ő játszott, és úgy mentünk neki a filmnek, hogy na most ez ugyan mi lesz. És elképesztően jó volt a hölgyemény.
0: Melyik
1: egy nagyon, egy vígjáték, nem tudom, ami hajó játszott, nem fogom
0: a valaki címét. Forró szeretett?
1: Nem.
0: Azt néztétek?
1: Nem, szerintem nem.
0: Mindegy.
1: Ez egy másik film volt és elképesztően jól szórakoztat, és jó színészi teljesítmény volt különben. Mindenki azt gondolná most, hogy csak egy ilyen kis fura egy jelenség lehetett ő.
0: Igen.
1: Vagy volt.
0: Igen. De egyébként a film nagyon szar volt, amit megcsináltak róla. Emlékszel?
1: Azt hiszem, várjál.
0: Anna de Armas játszott. Igen.
1: Azt szerintem most nem is láttam.
0: Nem?
1: A Marilyn-t? Szerintem nem láttam.
0: Nem tetszett annyira.
1: Hát nehéz ezek, ami a Michael-re is mondanak sok mindent, amit most a Jacksonra csináltak.
0: Igen.
1: Nem a legdicsérőbb jelzőket.
0: Egyébként meg visszautalva a múlt hét végére, egy 16 éves korában megölték Lencsel magyar királyt 1306-ban. Hát nem sokáig
1: 16
0: éves korában. Hát nem sokáig bingizett ő a Szent Koronával.
1: Hát nem.
0: Szegényke.
1: Lehet, hogy meg sem érkezett arról az útjáról, amire elindult itt a Koronával Csehországig, és 16 éves korában megölték.
0: Hát
1: mik voltak itt?
0: Én nem tudom.
1: Gondolom nem csatában.
0: Ez tiszta. Ez teljesen kész. Na jól van. Érdekes cikket találtam. Tényleg, úgyhogy beszélünk erről, jön a Nógrádunk.
4: Megspace. Vissza az időben.
0: 1988. augusztus 2-ai, bocsánat a cikk, de emellett nem mehettem ezt szó nélkül. Jó? Mert hogy? Darbi, figyelj.
1: Figyelek.
0: Sanyi, figyelj. Azt mondja, hogy egy hetes háztartási tanfolyamot szervezett általános iskolások részére hétfőn a Vöröskereszt Balassaharimati vezetősége. Az első napon dr. Muraközi Ferencné pszichológus tartott előadást a családról. Délutánonként a munkamegosztásról, a háztartás szervezésről lesz szó, vagy volt szó, de elsajátították a gyerekek a tea és a gyümölcs turmix készítését is.
2: Aztán, de csodás! Ez igen, ez a baj, látod, a mai társadalommal és a mai fiatalsággal, hogy akárkit megnézünk, és teljesen mindegy, hogy szingli a hölgy, és tisztelet a kivétel, a legtöbb, a mai napig 30-40 évesen még főzni sem tud. Egyszerűbb rendelgetni, egyszerűbb beülni a gyors étterembe. Itt már látod, felkészítettek általános iskolába, és ezért volt gondoskodóbb a társadalom akkor, 1988-ról beszélünk.
0: Igen.
2: Mert felkészített az életre. Tudod? És a mai fiatalok, tisztelet a kivétel, és bocsánatot kérek, aki nem ingyen nem veszi magára, vagy nem szoknyája, ne vegye fel. Ők fel voltak készítve az életre, de a maiak nincsenek, érted? Esetleg egy-egy ilyen zacsis levest, vagy kifőz tésztát, és annyi erre képes. Félti mosogatásnál a műkörmeit, stb. És inkább csak rendel, műanyag, kidobja, nem kell mosogatni, nincs
1: befejezted?
2: Gond.
1: Nem fejezted?
2: Nem.
1: Viszont én azt mondom, hogy fejezve, és elmondom, hogy ezen a napon egy másik, pont ezen a napon szerintem egy egészen másik élete felkészítő dologgal foglalkoztam. Akkor voltam katona.
0: Igen.
1: Szerintem akkor vonultunk.
0: 88. augusztus.
1: Igen. Azon gondolkodom, hogy volt az eskü, azt szerintem összel volt, szeptemberben volt, addig volt a kiképzés, egy hónapos kiképzés, vagy három hónapos kiképzés, de...
2: Három hónapos volt.
1: Igen, hát te is voltál katona, három hónapos kiképzés
2: nem,
1: volt.
2: Nem, tesóm volt. Tesóm
1: igen,
2: volt.
1: Három hónapos kiképzés volt, és hogy most augusztusban már mi hol tarthatunk ebben, azt nem tudom, de fölkészítettek éppen az élet, azt tudom. Azt tudom. Soha, soha annyira nem tanítottak meg még embereket súranót pucolni, mint minket ott nagyon fontos dolgokkal.
3: Hát de nézd, akkor már tudtad azt, hogy amikor jön a kis Norbi, akkor milyen alaposan kell majd a Mikulásnak mondjuk
1: a csizmát kipucolni.
3: Nézd meg, igen. Apádat megtanították a katonaságnál, van. Hogy csillogó vilkölj, mert egyébként akkor belekakkant a Mikulás, nem pedig ízére csokoládé.
1: Egy egész életre megtanították azt, és erre is rontották egyébként az étkezésünket, hogy miért kell másfél perc alatt befejezni egy reggelit, és általában minden étkezés.
3: Egyébként ez tényleg a Norbi, ezt aláírom, tehát Norbi az itt is, mikor Norbi az fal. Tehát, hogy ezt aláírom, hogy ezt onnan örökölte szegénykém, hogy gyorsan lesz.
1: Nagyon nehéz belőle kicsámpázni.
3: Igen.
1: Na, most tényleg gáz.
3: Igen. Hát nem azt mondom, hogy gáz, de...
1: De az, de hogy nem az, mindenképpen gáz.
3: Még egy záró kérdés, kellhet? Akkor tényleg nem ártana mondjuk egy ilyen gyerekeknek? Egy hetes ilyen...
1: Nem egy hetes, én nyugodtan belemennék.
3: Van még technika óra?
2: Nincs már.
1: Lehet, hogy nincs.
2: Nincs már.
1: Még nekünk volt még a
2: egy idő volt, amikor bevezették, nem tudom megerősíteni, hogy van-e még.
1: Nem is jártam.
2: Háztartási ismeretek.
1: Nem is jártam.
3: Mentem, és általános iskolában, tehát én, amit tudok varró készségem, ugye föl tudok varni egy gombot, vagy meg tudok varni, az általános iskola.
1: Tök jó.
3: Onnan. Tehát ugye
1: lehet, hogy nincs.
3: Így.
1: Igen. Lehet, hogy kéne, de lehet, hogy van. Most ez úgy őszélünk, mint a tudnánk. Nem tudom.
3: Nem tudom. Na mindegy. Érdekes szik volt ez.
1: Ja.
3: Úgyhogy be is fejeztük. A zenéken megyünk tovább.

0: Black Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház.
3: zenteszínház.hu.
4: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján zentenyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
9: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
8: Éld át ezt az igaz történetet.
10: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
8: A legenda mögött.
9: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
11: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
8: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Valami nagy érkezik a mozikba.
13: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
14: Merélem készültünk fel!
12: Idén!
13: Futár! Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
14: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
12: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
15: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
16: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
15: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
16: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
15: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: 7 óra van.
17: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humánszolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátás biztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést.
17: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
17: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
18: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
17: Közlekedés.
18: Mérsékelte a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
19: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
19: Megafon.
8: Nagyot szól.
20: 7 óra múlt 3-mal jó reggelt minden megafonistának, Norbikámnak jó reggelt kívánok, szervusz!
21: Szép reggelt kívánok, szervusz!
20: Üdvözlégy! És itt van Karva Sanyi, és Sanyika, te is üdvözlégy!
22: Ti is legyetek üdvözlégyve! Sziasztok!
20: Üdvözlégy le! Igen.
22: Augusztus 4-e kedd van, nem állt, ha tudjátok. Kedd az már egy laza, vidám nap. Picit hosszabb lesz ez a hét, mert most szombaton dolgozni kell, azt ne felejtsétek el, majd az augusztus 21-ét kell ledolgozni, tehát szombat munkanap, de semmi baj, mi akkor is itt leszünk veletek, ahogyan most a mai napon egészen 10 óráig is.
20: Together forever! Na jól, megyünk, és hoztuk az első témát mindjárt, de addig bepöccintünk egy-két megaslágert. Kellemes reggelt mindenkinek!

0: Nyár, nyár, zente nyár. Ez a témánk ebben az órában. Jó reggelt mindenkinek megint.
1: Szép reggelt, sziasztok.
0: Igen, mert hogy zajlik, és hát ugye ezt talán pont tegnap, amikor beszélgettünk Edith nénivel, már azt felosztuk itt, hogy hát Karvai Sanyi Salgótarján rajongója, imádója, hát hogy tudja azt, hogy a családtagok, barátok közül sokan, ez egy kötelező megjelenés a naptárral, be van írva, hogy akkor zentenyár, de te még azért annyira nem voltál még ezeken, Sanyi, hogy ezt be kell majd pótolnod.
2: Én nem voltam még, de több ismerősöm is mondja, hogy ez nekik úgy be van írva a naptárba, mint az, hogy egyáltalán nyaralás. Tehát ez egy fantasztikus program, hogy nagyon-nagyon sokan úgy időzítik akár a szabadságokat is az ENTE előadásaihoz, hogy akkor a család együtt el tudjon menni, ne kelljen hazarohanni, másnap már korán kell kelni, estébe estő. Tehát ez így be van írva, és számolnak ezzel. Ez egy jó program lehetőség, én elhiszem, meg hát nyilván az itt évek óta beszélünk a dolog kapcsán, tehát én magam is el tudnám képzelni, hogyha nem lenne ez a 130 kilométeres távolság, akkor nyilván simán leugranék egy délutánra vagy egy estére, és megnéznék egy előadást, de hát nyilván azért messze van nekem, meg utána azért hogy jutsz haza, stb. De hát ha majd...
0: Igen, mert hogy jó, mert ugye aki nem tudná, hogy ott van a Józsiban kint a szabadtéren, egy óriási nagy nézőtér van összerakva, összepatnikva, nagyon komoly technikával, és ugye amellett, hogy színházi, akár premierek vannak, nem csak az NT-től, hanem mondjuk más-más színházi társulat is érkezik ide, emellett például, hogy évről évre nagyon klassz koncertek is vannak, talán tavaly volt az, amikor Alapi, Charlie meg a többiek ott összejöttek, hogy egy baromi nagy koncert volt.
2: Tavaly előtt,
0: nagyon-nagyon jó volt például. Most, ha jól veszem, akkor Szarka Tamás koncert volt, és rengeteg előadás, és ugye most azért még van időnk is, benne vagyunk, mert hogy ma is, vagyis tegnap is már voltak, aztán holnap is lesznek, a hétvége is van még, ugye akkor itt nyilván augusztus, akkor augusztus 20, akkor az István a király, tehát hogy milyen volt, és mi vár még, erre fogunk beszélgetni Andó Ákossal, a csapatnak a kommunikációs vezérével, mert hogy lesz miért menni. Én forgatni voltam többször is, tehát hogy még ide leülve én sem voltam így itt, Normi, képzeld el.
1: Nekem már a feleségem még volt, aki baráti társasággal elmentek.
0: Tényleg?
1: Pár évvel ezelőtt, és hasonlóan szerencsés volt egyébként, hogy nagyon jó idő volt, és szerintem a Pál utcai fiúkat nézték meg, akkor az volt éppen az egyik szabadtéri előadás. És hogy...
0: Más azt, hogyha bent vagy, mert azért más, hogyha kint vagy, ugye?
1: Hát minden teljesen megváltozik, így van.
0: Igen.
1: Ugyanakkor nem egy akármilyen kockázat szabadtérévé tenni jelen időjárási körülmények között, bárhol, bármikor. Igen. Egy színezi előadás, de most itt ez éppen nagyon-nagyon szerencsés.
0: Na, Andó Ákos hívjuk akkor, és akkor beszélgettünk vele az elmúlt napokról, hetekről, meg azt, hogy mi van még előttünk.

0: Zente nyár, ez a témánk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, tehát mi volt, és még mi vár ránk, és milyen élményekkel gazdagodtak például Norbi feleségeik egy pár évvel ezelőtt, amikor a Pál utcai fiúkat nézték meg, hogyha az emlékeid nem csalódnak.
1: Ha jól emlékszem, igen.
0: Igen, igen, én is több forgatás kapcsán is már voltam ott az elmúlt években, és ahogy mondtam az előbb is nekem, egyrészt, ahogy tegnap beszélgettünk Edith nénivel is, hogy egy nagyon kalapemelős a történet, szerintem az egyik legjobb ilyen kezdeményezés sikersztori szerintem a Zente. Másrészt pedig engem mindig az a fajta, tehát hiába, hogy oké, azért a Józsi előtti tér nem egy hősök tere, oké, rendben van, de hogy azért amikor fölrittyentenek egy ilyen produkciót oda technikailag,
1: az nagyon nagy
0: dolog. Hogy az tehát van egyfajta monumentalizmus ebben az egészben, hogy az ember oda megy és megnézi. Hogyne. És ott ráül is, hogy ott van, érted, mire gondolok.
1: Olyan különben most lehet, hogy nagy szavakat használnak, de egy picit olyan, mint amikor a görög színházak elkezdtek működni. Ugye, ha jól emlékszem...
0: De jó hasonlatod
1: mondva. Ha jól emlékszem, ritkán voltak fedettek, tehát ezek ott kb. Ezek a teáterek, ezek úgy mentek, hogy oda lehet visszacsatolni ezt az élményt, azt gondolom, amit az ember ott átél. Lehet, hogy nagy a távolság, és talán merész a hasonlat, de valahol azért ez így az az élmény szerintem mindenképpen tetten érhető.
0: Igen, már belépsz valahol, hogy akkor már valami vibe jön, ugye ezt most a fiatalok így mondják.
1: Igen, hogy ez más.
0: Vagy flowba vagy, vagy mi ez, nem tudom.
1: Hát azt ott kb. Ugyanolyan lehet, mint amikor van egy nagyon jó családi vacsora, vagy ebéd, vagy baráti ebéd valahol egy zártabb helyen, nem tudom, és fogod magad is kiviszed egy piknikre valahova, igen. És akkor ott egészen más íze lesz az a sajtnak, a bornak, az almának, a zsíros kenyérnek, attól függ, hogy ki mit kajál.
0: Igen.
1: Valószínűleg egy ilyen dolog is tetten érhető ebben, igen. És ez óriási, óriási ereje a Zentének, hogy ezt meg tudja, és meg is meri, és meg is csinálja évről évre itt a főtéren tarjámat. Elképesztő.
0: Igen, és ugye van még előttünk azért pár esemény, mert ugye, ahogy mondtuk az előbb is, ugye a következő már a Pál utcai fiúk lesz, amit ugye talán pont meg te is említettél. Úgyhogy egy picit átbeszéljük azt Andó Ákos kommunikációs vezetővel, hogy mik a tapasztalások az elmúlt napok kapcsán, meg ugye itt akár a Naftalinnak a premierje is milyen volt, a Szarka Tamás koncert milyen volt, és aztán ugye még, hogy mi vár ránk, mert hogy tényleg azért még itt egy pár alkalmat tudunk a hallgatók fülébe is abszolút ajánlani, úgyhogy Ákos itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Szervusztok, és köszöntök mindenkit. Hát megmondom őszintén, hogy én itt most tirulok a színház nevében, és hát görög amfiteátrummal nem tudunk szolgálni. Így, ahogy mondtad, hát van egy nézőterünk, és van egy színpadunk a város főterén, de hát azért messze ez még a görög teátrumoktól. Hallani viszont jól lehet látni, jól lehet úgy, hogy ilyen tekintetben azt gondolom, hogy
1: megvan az analógia.
2: Szabadtéri színházok miatt. Az jó lesz.
0: Igen, na, hogy vagytok Ákos, amikor talán kezdjük tényleg azzal, hogy azért benne vagyunk már ebben a programcsorozatban. Volt premier is, koncert is, hogy látod akár te, akár a társulat, mondjuk itt a visszajelzéseket?
2: Éppen tegnap kérdeztem a műszaki vezetőnket, hogy vannak a fiúk, mert hát ugye minden előadás lebonyolításában azért ők is alaposan benne vannak, sőt, hát tulajdonképpen a leginkább terhelt az a műszaki stáb. És azt mondta, hogy egyelőre jól, nem volt ez mindig így, voltak azért nagyon kemény ilyen nyári szabadtéri színházi sorozataink, úgyhogy vagy az lehet, hogy edzésben vannak a fiúk, vagy pedig az, hogy kezdünk egyre jobban működni. Én azt mondom, hogy talán is a megoldás. De egyelőre jól, nagyjából a felénél tartunk a történetnek, hiszen a ma esti előadással együtt még 5 estére kínálunk szórakozást. És azt mondom, hogy sem rajtam, sem a többieken egyelőre nem az látszik, hogy holtfáradtak lennénk. Inkább egy kicsit talán örülünk annak, hogy ilyen jól rátalált a közönség megint a Zente nyárra.
0: De jó, ez a, tudjátok, van ez az édes, jól eső fáradtság, ugye? Most Norbira is nézek, hogy ez azért úgy fáradt vagy, de úgy feltölt energiával, vagy jól érzed magad attól, ami történt, és amit ki kell pihenned.
1: Hát hogy jól végzett munka.
0: Igen. Valami ilyesmi lehet, nem? Ákos, hogyha mondjuk itt akár a technikus tábort, vagy bárkit az egész társulattól vesztek alapul, mert hogy ez egy jó eső fáradtsággal tudtok, nekiindulni a következő napnak is akár.
2: Így van, egyelőre most visz minket előre ez, és kíváncsi leszek, hogy majd a 11. előadás után augusztus 12-én hogy fogunk egymás szemébe nézni, de ha így megyünk, akkor jó, ha nem, akkor egy picit gyengébb lesz az esti buli.
0: Jó, és akkor mi vár ránk, azért egy-kettőt még emeljünk ki tényleg, mert ugye, hogy látom itt, lesz még, igen, tehát a zente is ott lesz, de jönnek azért más társulatok is, vendégek is itt lesznek nálatok.
2: Így van. Hát a Pál utcai fiúk idén is lesz, úgyhogy szeretettel várunk. Meg lehet nézni, hogy ugyanaz-e a vége, mint két évvel ezelőtt.
3: Te való.
1: Komoly. Jó van.
3: Igen, okay.
1: Jó van.
2: Aztán szerdán jön a Pál utcai fiúk, ugye ez egy visszatérő előadás, hiszen ahogy mondtad, volt már néhány éve, és a közönség kérte, hogy legyen újra, úgyhogy a Pannonváros Színházzal sikerült megegyezni, úgyhogy ők hozzák ismételten. Hát már csak pócékes helyeink vannak, úgyhogy abból sem sok. Úgyhogy ha valaki szeretné látni, akkor természetesen várjuk.
0: Mond.
2: Szombaton pedig jön a Kölcsönlakás, ez egy újabb Rékúni bohózat, és ezt a Zente Ferenc Színház társulata játsza. Ezt ebben a színházi évadban, szeptemberben mutattuk be, és azóta gyakorlatilag nem tudjuk úgy műsorra tűzni, hogy ne lenne rá kiemelt érdeklődés. Ebben a Zente nyárban egyébként most nagyon-nagyon sok olyan vidám darabot, zenés vidám darabot tettünk, amelyiket azt gondolom, hogy kifejezetten nyárra írták, nyárra kérték, nyárra játsszák a színházat, köztük mi. Úgyhogy ez a Kölcsönlakás is ilyen, hát nyilvánvaló itt is van egy házas pár, amelyiknek a férfi tagja is, meg a női tagja is úgy dönt, hogy kölcsönadja a lakást a saját barátjának, barátnőjének egy-egy légyotra, míg ők elmennek szórakozni, de hát ebből nyilván adódik kellemetlenség, sőtre otthon marad a házvezetőnő is, és ő sem egyedül szeretné tölteni az estét.
0: Szépek ezek a történetek, meg az, hogy az egész, hogy ki van találva, hogy egy Rékúni kapcsán...
1: Szórakoztató.
0: Az, elmész, hogy akkor itt...
1: Szórakoztató, ugyanakkor értékes, és ahogy mondta egyébként, időtálózákos nagyon...
2: A mai napig érvényes. Elképesztő. Minden, az utolsó elképesztő. Mondata is.
1: Igen, elképesztő. Igen. Azt tudjátok nagyjából, gondolom, ki lehet következtetni, hogy hány nézőt tudtok szórakoztatni az előadás sorozat időtartalma alatt?
2: A nézőterünk normál állapotban, tehát alapállapotban 862 férőhelyes, úgyhogy ha megtelik, akkor ez ennyi. Ha ezt beszorzott 11 előadással, ez lenne az
1: cél.
2: Ideális, hogy ez lenne a maximum, illetve hát egy olyan 100 körüli pótszékkel tudunk dolgozni, lehet, hogy nem is pontosan 100-zal, de nagyjából egy ilyen 100 körüli pótszékkel, úgyhogy akár egy ilyen 10 000 embert is vendégül tudtunk volna látni, nyilván ez már látszik az elmúlt 5-6 előadásból, hogy nem mindegyik telt meg, ez teljesen normál, hiszen én azt gondolom, hogy a közönségnek részint az ízlése is dönt, másrészt, hogy éppen itthon vannak-e, vagy nyaralnak. Aztán a harmadik, hogy előző egy-két napon milyen programjuk volt, bevállalnak-e még egy esti szórakozást, amit bizony éjszaka ér véget, ilyen 11 után, 12 környékén, de alapvetően nem vagyunk elégedetlenek, sőt azt mondom, hogy kifejezetten szép számok jöttek össze, és hát ezt mutatja azt, hogy a következő 5 előadásból 3 az már most pótszékes.
1: Ez így van.
0: Ez így, nagyon jó. Oké, Ákos, köszönjük szépen, tudtunk beszélni, és akkor reméljük, hogy egy picit még megcsiklandoztuk a mi hallgatóinkat is, hogy akkor még akár a pótszékes előadásokra is még gyorsan egyeket vegyék meg, úgyhogy sok sikert nektek, és akkor beszélünk ott, hogyha indulunk itt a nyár után a következő szezonban. Jó?
2: Legyen így, és hát akkor hagyd mondjak el még két előadást, egy István a királlyal és egy Szép nyári nappal fogjuk majd augusztus 10-én, 12-én zárni a Zente nyarat, és hát természetesen erre is várunk mindenkit. A Pál utcai fiúkra pedig akkor két jegyet félretett.
1: Nagyon szépen, köszönjük. Nagyon köszönjük.
0: Szia Ákos, minden jót neked.
2: Legyen szép napotok.
0: Ciao. Szia. Jaj, szeretek az ilyen emberekkel beszélni, hogy így veszik a poénokat és ízés.
1: Igen, nem akasztod meg őt semmivel.
0: Igen, az ilyenek a kommunikáció, a csapatnak ilyen kommunikációs vezetőkkel.
1: Igen.
0: Na úgyhogy Zente nyár még vár rátok, menjetek, jó lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki magatehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátás biztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzés.
4: Időjárás.
3: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
5: Közlekedés.
3: Mérsékelte a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Andó Ákossal beszélgetünk az előbb a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház kommunikációs vezetőjével, többek között ez a titulusa. Arról, hogy még javában zajlik azért a Zente nyár, és még a héten is, meg a jövő héten is még várnak rátok programok, előadások, és hát jó tapasztalásokat mondott, ugye Norbi?
1: Kifejezetten.
2: Nagyon.
3: Jó, ugye mondtam, hogy jó programok lesznek.
0: Jó, igen, megmondtad.
1: Persze, hát megmondtad. Az a jós, az
0: megint itt volt.
1: Az abszolút tetten érhető a természetedben.
0: Igen. Úgyhogy ugye eltettek két jegyet. Én oda vagyok én Sanyinak meg Angyalkának. Tényleg. Menjenek el.
1: Tényleg.
0: Nem?
1: Mit szólsz? Mondom,
0: mit szólsz hozzá? Ja, most komolyan.
1: A Pál utcaira.
0: Igen.
3: Aha, azt szerettem egyébként.
0: Igen.
3: A Braille-be is tudtam olvasni.
0: Képzel nem mondod. Tényleg?
3: Nem is tudom, valami 9 kötet volt, elég hosszú volt amúgy, de az megvan Braille-ben.
0: Ja, Braille-ben 9 kötet volt a Pál utca,
1: az nem egybe van?
3: Nem, de hogy is.
1: Miért?
3: Nem. Hát mert sokkal hosszabb, mire Braille-be leírt. Tehát mondjuk látóba egy fél oldal, kitesz egy A4-es oldalnyit Braille-be, egy látós fél oldalnyi szöveg.
0: Ó, ezt nem is ezt gondoltam.
1: Nem,
0: volna
1: nem egy
0: sem.
1: Az egyben van? Nem betűk vannak, Sanyi?
0: Hát a pontok.
1: Hát pontok, de nem, egy pont nem egy betűt jelent?
3: Nem egy pont. Nagy a terjedelme. Nagyobb a terjedelme.
0: Érdekes. Na, minden esetre erre elmehetsz, hogyha akarsz, anyukám, mit szólsz hozzá?
3: Jó. Köszönöm szépen. Hát kérdezed, hogy a Bambi 200 oldal volt Braille-ben.
1: A Bambi.
3: Olyan vastag.
0: Nem olvastam a Bambit. Azt nem, hogy azt láttad
1: azt
0: színházban.
1: Azt én sem. Majd elmeséled.
0: Azt nem, hogy színházban láttad a Bambit, de akkor nem. Jó.
3: Aha. Az is nagyon, tehát tényleg nagyon durva.
1: Elképesztő, hogy a világbirodalom remékei közül, ahogy tudunk válogatni, és most már Bambinál tartunk.
0: Rég voltam már színházban, úgy teszem most Ákossal való beszélgetés kapcsán. Tehát, hogy... De mikor voltam utoljára?
1: Én mikor voltam utoljára?
0: Te ezzel fel tudod néha pattanni a...
1: Most nem fogod elérni, de pont a Pál utcait láttuk.
0: Igen?
1: Igen, a musicales verziót a Vígben. Tehát azt gondolom, hogy az volt a leg... Várjál?
3: Nem, mi esküvő után voltunk, igen. Kaptunk színházi jegyeket Anna Máriától a József Attilába. Akkor voltunk, meg talán még, vagy egyszer-egyszer, de Bangban, meg ilyesmi, de nem nagyon emlékszem, én sem mostanság. Az elmúlt 5 évben biztos, hogy nem.
0: Na, itt az alkalom. Jó? Mert a kedves hallgatóknak is, mert akkor mi vannak még itt a dátumaink, ugye 12-ig bezárólag, akkor lesz, hogy a szép nyári nap, a Veresed Színháztól, aztán 10-én István a király, a kölcsönlakás a 8-án, ugye ez a Zentének lesz előadása, meg ugye a héten az említett Pál utcai fiúk is itt van, úgyhogy még lehet hova és merre menni, úgyhogy hát kedves hallgatók, menjetek is, legyen színházi élmény kint, a szabadtéren a Józsi előtt. Don't

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
11: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
10: Éld át ezt az igaz történetet.
12: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
10: A legenda mögött.
11: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
13: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
10: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Valami nagy érkezik a mozikba.
15: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
16: Erélyen készültünk fel!
14: Idén!
16: Futá!
15: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
16: Futá! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
14: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
17: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Györfi Betta.
18: Hírek.
17: Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználás. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos áram mérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesítette egy lengyel nőt szombat este Wroclawban. Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselnie kell tette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették, az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban. Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között.
2: Időjárás.
18: Időjárás.
17: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
18: Közlekedés.
2: Közlekedés.
17: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.
20: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szevasztok kedvesek, itt vagyunk, ragyogunk, és hát ahogy ígértem reggel, bedobok egy ilyen nosztalgia faktort.
21: Igen, mondogattad, kíváncsi vagyok.
20: Hogy miért és hogyan, mert hogy lesz egy vendégünk. Ez a vendégünk, őt úgy hívják, hogy Tóth Meli.
21: Nem vagyok közelebb még a megfejtésre.
20: Melissa.
22: Én sem.
21: Nem. No.
20: Akkor elmondom, hogy meghallod, hogy ki lesz ez a hölgy, és szerintem a hallgatók is fogják tudni, hogy ki lesz ez a hölgy, akivel beszélgetünk.
22: A hangodból hallani a szeretetet és a gyengétséget, pedig nem is látom a szemed, de biztos vagyok benne, hogy te is úgy nézel, olyan szépen, olyan a tekinteted, mint bármelyik kedves állatnak.
21: Jézus Mária! Hát igen, ez rádiótörténelmi.
20: Ez az.
21: Elmebetegség.
20: Ez szép, az, gyerekek.
22: Ez rádiótörténelmi pillanat volt.
20: Ez az volt.
21: Mondjuk mélypontnak.
20: Jó, figyeljetek.
22: Nem igaz.
20: De ez teljesen.
21: Ez mélypont.
20: Váltok még egyszer.
22: A hangodból hallani a szeretetet és a gyengétséget, pedig nem is látom a szemed, de biztos vagyok benne, hogy te is úgy nézel, olyan szépen, olyan a tekinteted, mint bármelyik kedves állatnak.
20: Lehet ilyen hülyeséget mondani ettől, egy vendégnek?
21: Ettől nincs lejjebb. Hát úgy, hogy a saját szavai hatása alá kerülve megrészegült a mondat gyönyörűségétől.
20: Tóth Melissa azóta is érted, hogyha karácsonyi műsor volt.
21: Igen. Ha rosszat álmodik, ezt támadja.
20: Ezt támadja, szerintem. Igen.
21: Biztos.
20: Nyilván a változatodnak szerintem ez új, hogy annyi, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, hogy amikor a karácsonyi műsorokat csináltuk, akkor elmondtuk a hallgatóknak azt, hogy nem fogunk minden egyes ilyen pöttöm, amit tartjuk magunkat most is, eseményeket bemondani, hanem a különlegességekről szerettünk volna beszélni. Akkor volt az, hogy mondjuk egy karácsonyi menüfőzését ajánlotta fel.
21: Felajánlások voltak.
20: Úriember, úgy emlékszem. Igen, és hogy Tóth Meli volt az, aki vagy két éven keresztül, hogy egy karácsonyi lovaglást is ugye felajánlott, és ezért a Meli telefonon fölhívtuk. És akkor ugye elmondta, hogy van, mint van, és miközben ugye karácsonyi meghitt állapotban voltunk, hogy a karban még jobban bekarácsonyozott azáltal, hogy, hogy milyen volt a melével beszélgetni, és ugye mivel szóba jött a ló, meg hasonlók, és Sanyika gyakorlatilag... Igen, és akkor gyakorlatilag Sanyika beleszeretett a hangjában Melisszával, így, és akkor
21: elkezdett udvarolni.
22: A hangodból hallani a szeretetet és a gyengétséget. Pedig nem is látom a szemed, de biztos vagyok benne, hogy te is úgy nézel, olyan szépen, olyan a tekinteted, mint bármelyik kedves állatnak.
20: Így kell ez, gyerekek!
22: Gyerekek, hidd el, ma is imádom, ma sem mondanám másképp Melinek. Tényleg úgy tud nézni, úgy tud beszélni, mint egy igazi állat. Isten bizony.
20: Azt a szülye. Na, és mi hívjuk föl a Melit? Azért, mert támogatókat keresnek, ugye most fognak majd szervezni Széchenyi felfalu Laus Plati József emlékév lovas verseny Széchenyi felfalu határában. És támogatókat keresnek, hogy ez jó sikerüljön a hétvégén, úgyhogy Melit hívjuk mindjárt. Jó? Hogy akkor pontosan mi lesz ez? Tehát egy picit ajánljuk a programot is nektek majd. Másrészt meg, hogy mire van szükségük még, vagy hogy értitek, hogy legyen, mint legyen. Úgyhogy pár dal, és akkor Meli visszatér a Megafon frekvenciáira.
22: De jó.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, kedvesek! És akkor igen, hát hogy nem itt megtrifált minket a jó Isten? Mert hogy a karvajunk pont most nem tud itt lenni, mikor a Merivel fogom majd beszélni, véletlen lenne?
1: Aligha. Én azt gondolom, hogy ez az univerzum gondoskodó keze.
0: Tehát igen.
1: Jobb ez így, jobb ez így.
0: Abszolút, én is úgy érzem egyébként. Na és akkor miről van szó, kedvesek? Én egy pár nappal ezelőtt láttam a Facebookon, hogy Tóth Meliék támogatókat keresnek. Ugye, aki most tekert volna ránk, ugye Melisszával többször is beszélgettünk egy jó pár évvel ezelőtt a karácsonyi időszakban, mert hogy ilyen karácsonyi lovaglást ajánlott fel ingyen, gyerkőznek, családnak, és akkor terápiás jelleggel is akár. És akkor megismerkedtünk vele, tudtuk vele többször beszélni, és földobta az internet az ő posztját a számomra, mégpedig, hogy itt a hétvégén Széchenyi-felfalu Lausz Plati József emlékév kapcsán lovas versenyt rendeznek. A rendezvényenél színes és látványos programok várják majd az érdeklődőket, meg a versenyzőket is, ügyességi versenyszámok, díjlovaglás, díjugratás, kavaletti show, nem tudjuk mi az, én legalábbis nem tudom, úgyhogy megkérdezzük majd, Joker versenyszám, nem tudom mi az.
1: Megkérdezzük
0: majd
1: sejtem.
0: Ezt is, és ami a lényeg, hogy egy picit kéne nekünk még itt, mielőtt elkezdődik az egész bulika segíteni, és azt írják, ugye, hogy hát a céljuk az, hogy a Nógrád vármegyei lovas utánpótlást támogassák, lovasportot népszerűsítsék, és ugye a fiataloknak, a gyerekeknek egyfajta sportolási lehetőséget is tudjanak így biztosítani. És hát kiemelt cél az, hogy a fiatal lovasok be tudjanak mutatkozni, viszont ugye ehhez egy kis támogatás kellene. Úgyhogy kaptam az alkalmat, hogy akkor a Merit mi fölhívjuk, és akkor beszélgessünk vele egy kicsit, hogy akkor a hétvégén mire készülnek majd, illetve, hogy akkor milyen segítségre van szükségük, úgyhogy itt is van a vonalban Tóth Melissa. Szia, jó reggel, ciao.
2: Hello, szia, jó reggel.
0: Szia. Na, akkor kezdjük is, hogy eleve ez a verseny, drága Meli, az akkor ez mi lesz, mit terveztek akkor így 8-án?
2: Hát ez a Nógrád megyei szabadidős bajnokság egyik versenyhelyszíne egyébként, mert van a gyerekeknek itt kijelölve 5 darab versenyhelyszín. Uh-huh. Megyei bajnokság, úgy, mint tavaly is kiválasztottuk, nyilván itt a gyerekek gyűjtik a pontokat, illetve ezáltal minősülni tudnak a Pest megyeiekkel is ugye megmérkőzni.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez egy ilyen pontgyűjtő verseny is lényegében. De hogy rengeteg gyermeket nevelünk, a legfiatalabb 4 évestől a 18 évesig.
0: Wow.
2: És nekik igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani, hogy fejlődni tudjanak gyakorolni szintről szintre természetesen. És ezek a versenyek azért vannak. Ez a kavaletti show egyébként, hogy említetted.
0: No.
2: Ezt akarja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy versenypálya van kirakva.
0: Igen.
2: 8 akadály.
0: Igen.
2: Földön vannak a rudak, letéve.
0: Aha.
2: És ott a gyerekek a vonalvezetést lovagolhatják, tehát felkészülnek a díjugratás részére, vonalvezetésére, helyes átugratásokra és egyebek.
1: És ezt egyébként ugye gyerek ezeket rendes nagy hátas lovakkal, vagy az ő méretükhöz póni, tehát milyen méretű igen, lovakra kell gondolni?
2: Igen, ez igazából a ló képzettségétől függ. Tehát vannak pónik is, akik pónikat lovagolnak, viszont van olyan például nekem egy nagyon ügyes kislovasom, ő egy hatalmas nagyméretű 175 centis lovat lovagol, nagyjából a 35 kilójával,
1: 10
2: évesen.
0: De durva, hogy ez akkor tényleg attól függ, hogy milyen a habitus a természete. Akkor
1: és maga egyébként...
2: Van, tehát inkább a ló természetétől függ, persze. És a lovas tudásától.
1: Maga az élmény, amit ezáltal megszerez, ugye, hogy a földre lerakott rudatok és ugye vonal követés meg, tehát az végülis az élménye a lovasnak kb. Hasonló, mintha vagy az ügyességi készség, mintha az ugratás lenne, ahogy mondtad is, hogy arra készül föl, de az élmény már szerintem tök ott van az elején.
2: Így van, ezért igyekszünk egyébként minél több számot, minél próbálunk minél több mindennel színesíteni, díjazni, mert például ugye ebben a versenyszámban egy szallagot kapnának a részvételi hibátlan pálya esetén.
0: Aha!
2: És akkor mondjuk én tavaly is, ahogy csináltam, mert egyébként ez már a második verseny lesz, amit Széchenyi-felfalu rendezek, és szeretném hagyományát tenni, hogy ott is ilyen kis díjcsomagok, ajándékcsomagok voltak, mert van ez az ügyességi előkezdő is, ott is igazából csak a hibátlan szallagot kapnak.
0: Értem.
2: És ugye ez ott is egy kicsit a gyerekeknek, aki még egyébként nem is ért el helyezést, ott is osztottunk egy kis részvételi ajándékot.
0: Oké. Okay.
1: És maga a lényeg alapvetően, ami kapcsán mi most beszélünk tulajdonképpen, az fejtsd kicsikét bővebben, hogy mi az az a terület, ahol leginkább várnátok a támogatást és segítséget.
0: Igen. Gondolom, akkor az is a cél, hogy ezen túl menően, ezen túl a nyolcadikai eseményen túl menően, és akkor valami fajta, tehát stabilan tudjátok ezt csinálni, ugye, mert itt tényleg akkor az a lényeg, hogy itt akkor népszerűsítsétek, és hogy egyre tehát akkor működjön Nógrád megyén belül.
2: Így van, mert Nógrád megyében egyébként ez a lovasport abszolút nem működik sajnos. Tehát jelenleg is mi szervezünk, egy darab fogadhajtó volt, akit Szita Tomiék, Dávidék szerveztek ugye Széchenyben, és azon kívül Nógrád megyében nincs más.
0: Aha.
2: És ez is lenne a lényeg, hogy egy picit Nógrád megyét ott azért a színvonalba följebb tornáztuk, illetve a lovasokat is annyira tudjuk képezni, hogy tudjanak menni a gyerek a Pest megye. Tehát, hogy egyébként itt a cél is a Diák Olimpia szeptemberben. Például nekem is van egy lovasom.
1: Nem gondoltuk, hogy van.
2: És ugye ezek mind ahhoz kellenek, hogy fel tudjuk építeni a lovast arra, hogy ő ott részt tudjon venni, esetlegesen eredményesen is.
1: Világos.
0: Tiszta. És akkor nem tudom én, tehát, hogy anyagi támogatásra van szükségetek, mert most is még, vagy tárgyi felajánlás, vagy bármi jöhet? Tehát, hogy egy ilyen...
2: Igazából bárminek nagyon örülünk. Nyilván, ha anyagi támogatás, annak is, mert nyilván itt a mentő is, tehát azért van költség.
0: Hogyne, hát
2: ez is... tárgyilag is nagyon-nagyon örülünk neki, mert ahogy mondtam is, minél színesebben, minél több gyereket tudunk díjazni akkor.
0: Oké, akkor ez lesz a lényeg. Jó, rendben. Reméljük, hogy beszélgetésünk egy picit, akkor még akinek van kedve és van hova nyúlni, akkor azt tud benneteket támogatni, és akkor nagyon jó kis verseny kívánunk nektek ma 8-ára.
2: Nagyon szépen köszönjük. Egyébként látogassatok ki, nagyon finom ebéd lesz.
0: Na, jól van, szuper. Sok sikert nektek.
2: Meg
0: mindenkinek. Köszönjük, hogy itt voltál. Szia, Meli, minden jó.
1: Köszönjük, szép napot.
0: Szia.
3: Istenem, hallottátok ezt a hangot? Gyerekek, most is libabőrös vagyok. Ma ebben a percben is. Egyszerűen feltörtek azok az emlékek, amelyek a karácsonyi beszélgetés kapcsán voltak.
0: Nem mertem megszólalni, mi? Nem mertem megszólalni.
3: Nem is tudtam volna megszólalni. Egyszerűen csak füleltem, figyeltem folyamatosan. Érted? Hát isteni a hölgy hangja. Most is. És millió puszi neki nagy-nagy ölelés.
1: Igen, bár ezzel nem mennek sokra a rendezvény és az egész...
0: Pénzt adjál nekik, Sanyi!
1: Tervek megvalósítása kapcsán,
0: de... Utálja nekik támogatást a drága Melinek! Nyomjál! Nagy izéz!
3: Hidd el, hogy Melit mindennel és mindenképp támogatni kell.
0: Na, azért mondom. Utaljatok a egyesület számlájára egy kis pénzt, Sanyika. Jó? Ha már itt oda van.
3: Mondjuk én 1 millió vagy 2, nem probléma.
0: Kanyi vasat nem fog nekik küldeni, hiszed el, hogy szerintem zsáhogy is.
3: Majd meglátod.
1: Aha, nem meg kell meglátni.
0: Nem fogom. Figyelj, jövő héten behozom a... 8-án elmegy a műsor, behozom őzét. Mi az? 10-én reggel belébe fogunk kezdeni, mennyi pénzt nyomott a kar majd neki. Komolyan fölhívom. Ez lesz a műsor.
1: Sanyi.
0: Milyen csődben van?
1: Sanyi.
0: Ez egy rádió...
3: Nem fogja kiadni az információt.
0: Nekem ki fogja. Nyugodj meg. Jó? Nekem ki fogja. De biztos lehetsz benne.
1: Van az a Nexus.
0: Van. Úgyhogy igen, támogassátok őket, kedves hallgatók. Nem csak a Nógrádiak, ha szólunk, hanem akár a Pest vármegyeiekhez is. Mert ott tényleg azért egy tök jó dolog, hogy próbálják ezt az egészet szinten tartani, egyáltalán életben tartani. És nem csak mondjuk egy mostani hétvégi versenyről van szó, hanem az, hogy tényleg kicsiknek élmény legyen, mindenkinek egy kis díjacska legyen.
3: Pontosan.
0: Meg ismertessék a sporttal, mert hogy nem állunk jól megyei szinten ezzel.
3: Nem is lehet csukva tartani a pénztárcánkat, meg a bankszámlánkat, ha egy ilyen hangot meghallunk.
0: Tehát 10-én reggel ezzel kezdünk egyébként.
1: Igen, nagyon érdekes, mert különben ezt hajlamosan vagyunk elfelejteni itt most a lovasport kapcsán, vagy bármilyen sport tekintetében, talán egyedül a fociban van ez ennyire elismerve, meg a kéziben, nem véletlen,
0: hogy
1: az utánpótlásnak mekkora szerepe van. Egyrészt a sporták fennmaradása tekintetében értelemszerűen, de abban is, hogy későbbiekben ugye ez milyen eredményeket tud elérni nemzetközi szinten. Én tök meg voltam lepődve a múltkor, ugye mondjuk, hogy eléggé szorosan követjük a teniszt.
0: Igen.
1: És a Wimbledon kapcsán ugye azért feltűnt, hogy mind a férfiak mind a hölgyek is Csehországból, mennyire magas szinten ott vannak az élek, de Wimbledon két cseh játékos játszotta a döntőt a lányoknál. De az alatt is, akik nem ütöttek el addig, és akkor nézegettük, utána kerestem minden, hogy mitől van a cseh tenisz ennyire ott a spiccen. Utánpótlás. Akkora erőt fektetnek
0: utánpótlásba.
1: Az utánpótlásban, és annyira támogatják a korai tehetséggondozást ezen a szinten is, és ezen a területen is, aminek aztán néhány év múlva nem is annyira sok egyébként, mert ifjúból nagyon hamar eljut a felnőttbe. Itt vannak ezek az eredmények. Most,
0: ezt
1: kéne megvalósítani, segítsetek mondjuk itt például.
0: A Merinek segítsetek akkor ebben. Jó? Bármifajta a menedzsmenttel kapcsolatban Norbit is meg tudjátok keresni. Legyen olyan a Nógrád megyei lovas utánpótlás, mint a cseh tenisz. Kész.
1: Jó.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci cementgyár, aminek eredményeként áramot spórolt, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal. Tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesítette egy lengyel nőt szombat este Wroclawban. Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselnie kell tette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették, az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban. Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között.
4: Időjárás.
5: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
4: Közlekedés.
5: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: itt is vagyunk, még egy picit lovagolunk. Lehet azt mondani, gyerekek.
1: Lovagoljuk a témát.
0: Igen, mert hogy fontos ez, oké, figyelj, ott van a Facebook, felrakja mellé a plakátot, mellé felrakják a plakátot, ott támogatókat keresnek, Széchenyi Felfalu, Lausz, Platte József emlékév, lovas verseny. Oké, várjuk a támogatókat. Görgeted, nézzél, ennyi, nem. Ilyen témákban azért picit talán mondjuk nekünk azért nagyobb hangsúlyunk van, vagy nagyobb ráhatásunk van a hallgatók felé, hogy hát valahogy egy picivel a melléket lehessen segíteni, Salgó Tanyától egészen a Megyeri hídig tényleg, mert hogy hagyd menjenek a kicsik, és hagyd lovagoljanak, és hagyd legyen élmény, és hagyd legyen utánpótlás, és igen.
1: És meggyőződésem, hogy aztán tényleg játszik
2: a... Budapestről is lehet támogatni.
0: Sőt, így van, hogy tőled is lehet támogatni, Karvason, úgyhogy mondom, tizedikén majd kiderül. Mit akartam, Norbi?
1: Hát meggyőződésem, hogy az sok kis és sokra megy alapon, aztán itt valóban játszik, tehát nem kell, nem tudom mekkora nagy dolgokra gondol, és megijedni attól, hogy megint valaki pénzt kér tőlünk, meg támogatást kér, meg milyen dolog ez. Azt gondolom, hogy egy kicsit messzebbre tekintve, és amit a Meli mondott a következő éveken lévő terveikre, az, hogy tényleg itt a gyerekeknek az után pótlásnak a nevelése, a kis diák olimpiáról a felkészítése, ne Nógrád megyében ne legyen ennyire reménytelen, meg ennyire alacsony szintű több az ország más megyéhez képest.
0: Igen, úgyhogy el kell menni, és akár a jelenléttel is lehet őket támogatni. Jó?
2: Hogyne.
0: Mindenképpen ügyességi versenyszámok lesznek, díjlovaglások lesznek, díjugratások lesznek, kavaletti sót, megtudtuk, hogy mi, bár a Joker versenyszám az amit kihúzol, tudod, gondolom valami olyasmi lehet, nem?
2: Nagy, igen.
0: Arra nem. Te azt honnan tudod?
1: Igen, szerintem
2: a Joker. Hát most ha elmegyünk oda, a Joker én leszek.
1: Oké, van még bármilyen hasznos elmondani valónk ezzel a felhívással és emeléke kapcsolatban, mert úgy érzem, hogy egy olyan mederbe kerültünk megint Sándor hozzászólásával, ami az egészet nem hogy előre vinni, hanem hamvába folytja. Tehát ezt nem engedélyezném ezt. Tovább. Ádi, te vagy a főszerkesztő, műsorvezető.
0: Igen.
1: Vezető, igazgató, műsorvezető.
0: Hát akkor...
3: Hallani a szeretetet és a gyengétséget. Pedig nem is látom a szemed, de biztos vagyok benne, hogy te is úgy nézel, olyan szépen, olyan a tekinteted, mint bármelyik kedves állatnak.
1: Te, átok,
2: te. Ha majd oda megyek, akkor ezt belenézek a szemébe, és ott a szemébe fogom mondani.
1: Aha. Ott úgy tarkon vág a férje, barátja, bárki, hogy...
0: Ott tudod, mit csinálnak utána?
1: Hát tudod, mint régen. Megettetik a lovakkal.
0: Nem, majdnem. Mint a tudod, a Western filmben, hogy akkor fogják, rákötözik egy lóra.
1: És végig húzzák a megyén.
0: Nem, rácsapnak a pályára.
1: Mennyi lóra. Haza?
0: Jasszak!
1: Hol lakik?
0: Azt megy, azt viszik. Ennyi, ez lesz.
1: Sanyi?
0: Úgyhogy kedves hallgatók, rájöttem, ez lesz a Joker versenyszám. Ha a Karvaj Sanyi elmegy erre a bulira. Na, jól van. Egyszerűen aki száz a vége, segítsétek a melléket. Jó, azért beszéltünk vele, hogy ennek hangot adjunk, úgyhogy ti meg támogassátok őket.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
12: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
11: Éld át ezt az igaz történetet.
13: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
11: A legenda mögött.
12: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
14: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
11: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Valami nagy érkezik a mozikba.
16: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
17: Erre nem készültünk fel!
15: Idén!
17: Futár!
16: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
17: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
15: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
18: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
19: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
18: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
19: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
18: Bársonyvendéglő.hu.
20: Bársonyvendéglő.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: 9 óra van.
21: Itt a Megafon.
22: A mikrofonnál Györfi Betta.
23: Hírek.
22: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
1: Időjárás.
22: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
23: Nyékiautóház.hu.
24: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
25: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
26: Közlekedés.
27: Közlekedés.
22: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
28: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
30: És most indítjuk a napot. Start menü.
31: Start menü.
30: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
28: Megapon.
31: Nagyot szól.
32: 9 múlt, 3 perccel jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Norbika is még itt van.
33: Hát mi az, hogy még?
32: Jó, kint hát eszünk, az, hogy... veszünk majd, de itt vagy még a végig. Igen. De hát ilyenkor mindig azt tudunk mondani, hogy teljesen felesleges bárkinek is a jelenléte, mert hogy VBT jön, ugye?
33: Nem vagyunk indokoltak.
32: Nem, igen. Volt idő, amikor ugye így telefonon keresztül próbáltuk állni a sarat.
33: Nem volt könnyű.
32: Nem volt könnyű.
33: Jó, ez így.
32: Jó, szerintem is. Jó, én meg majd itt szenvedek vele.
33: Nyomja csak.
32: Jó. Na, úgyhogy jöjjön, de először is pár meg a sláger. Maradjatok velünk, folytatjuk a startmenüt.

0: halál.
1: Folytatjuk az augusztusi mulatságokat.
2: Bizony augusztus, ugye, mert hogy itt elfele így mondjuk, hogy augusztus.
1: Nekem emlékszem rá, hogy egy matek tanárom, Lisányi Gai bácsi volt az, aki mindig augusztusnak mondta.
2: Igen, igen. És akkor Pestre megy az ember is kiröhög.
1: Igen, mi is mondjuk.
2: Hogy augusztus született,
1: mondott.
2: Augusztus 8-a, és mi, mikor? Jó, ez paraszt, ez Nógrádi.
1: Igen. Igen. Na, jó van, Varga Bíró Tamás, jó reggelt, és akkor kék halálozzunk.
2: Minden rádió hallgatónak, aki minket hallgat ma. Berlinbe csodák vannak ezen a nyáron. Berlinbe egymás után perelik be a hölgyek a strandtulajdonosokat és a strandokhoz, illetve az önkormányzatokat, amiknek a strandjain ott vannak, mert hogy azt mondják, hogy micsoda dolog, hogy nekik nem lehet monokinézni, mikor a férfiak se takarják el a
1: Berlinbólikat.
2: Nem. És már van olyan strand, ahol engedélyezték.
1: Nem hiszem ezt el.
2: Igen, végre. Végre.
1: És ez a
2: liberté, tehát, égalité.
1: Ez az alapja neki, hogy mert
2: fraternité.
1: Hogy...
2: Igen, mert hogy a
1: mi mellénk is van melbimbójuk.
2: Igen. Igen, nekünk is van melbimbónk, bár azt még mondjuk a Zuckerberg sem takartatja el velünk a közösségi oldalán, de hogy ezért micsoda dolog az, hogy én ezt támogatom.
1: Én is.
2: Egyébként...
1: De hogy...
2: Egyébként a 90-es években ez mindenhol, egész Európában, beleértve Magyarországot is, a monokinézés teljesen természetes dolog volt.
1: Igen.
2: És el tudom mondani,
1: hogy... A filmeket is csak meg kell nézni, a magyar filmeket is.
2: Aki, így van, aki azt mondja, hogy ez valamiféleképpen erotikus, hát tesó, nem. Nem, mert a vizuális látvány az többnyire nem annyira jó, mint amennyire úgy gondolná az ember. És ez úgy kiegyensúlyozandó, ugye, mint amikor ugye vannak ezek a teljesen naturisztikus strandok, hogy ugye elmegy oda az ember, és akkor én oda nem mennék.
1: Egyszer ez témánk volt.
2: Igen. Én oda...
1: Már csak, nem derenk, hogy hogyan beszéltünk
2: nem,
1: erről.
2: Nem, már csak saját alakzatom szerint. De, és nem, de mondom, ez azt jelenti, hogy a strandkultúra terén visszatértünk a 90-es évekbe.
1: Legalábbis
2: hát,
1: Berlinben.
2: Legalábbis Berlinben. Itt egyelőre még törvénye tiltja. Én úgy tudom,
1: hogy... De hogy ez mennyire meglepett engem ez az érted?
2: Micsoda,
1: ez az indoklás.
2: Hogy... Igen, teljesen jogos.
1: Teljesen jogos.
2: Tehát ha egy európai parlament kimondja, hogy a férfiaknak is van joguk szülni, akkor a nőknek is legyen joguk monokinizni.
1: Igen.
2: Teljesen. Hát, talán nem akkora súlyú dolog, nem? Hát akkor meg hozzanak rá jogszabályt. Igen. Ciklospóra. Ez egy nagyon aranyos parazita. Most éli Amerikában a virágkorát. Ez a ciklospóra. És
1: ez valamiből jön ki?
2: Egyesek.
1: Ez miből jön ki, ez a spóra?
2: Ez egy parazita, ez bennünk
1: ja,
2: van.
1: Parazita?
2: Ez belénk kerül, általában mosatlan gyümölcsökről. Uh-huh. Kerül, állítólag most az idei nyár járványa lesz. Uh-huh. Sztár járvány.
1: De jó.
2: Következetesen halad Európa felé.
1: De jó.
2: Állítólag pár nap is itt van, de mindegy. Megérzed, hogy mintha vécére kéne menned.
1: De nem.
2: És akkor onnantól kezdve van egy ilyen 2-3 másodpercet.
1: Ja, ilyen gyorsan.
2: Ilyen gyorsan. Drasztikus gyorsan. Tehát azt mondják, hogy amcsiba már inkább nem eszik az, aki ezt elkapta. Uh-huh. Vagy nem megy sehova. Nem tud sehova menni.
1: Vagy ott eszik.
2: Igen. Ilyen kis ciklikus, tudod, az élet körforgása, tehát, hogy ez ne basszus, tehát, hogy
1: nagyon
2: én
1: rossz,
2: értem,
1: ez nagyon
2: én
1: rossz.
2: Értem a Covidot, hogy itt te kellett izébe, de én nem szeretném megvárni, hogy a pelenka.
1: Igen.
2: Úristen, tehát az ne. Egyébként ez nem unikális, mert vannak évek, amikor itt is fertőz ez a kis parazita.
1: Igen.
2: És akkor ilyenkor egyébként ugye június a kezdő hónapja korai cseresznyével. Azt szokták is mondani, hogy kisgyerekeknek, kisbabáknak pláne, hát korai cseresznyét, hogyha nem muszáj, akkor ne adjunk.
1: Aha.
2: Mert ugye minél kisebb a gyerek, a kiszáradás veszélye annál jobban fennáll hasmenés, hányás formájába, és olyankor már van, hogy egy pár óra, és már csak az orvosi beavatkozás, az infúzió segíthet. már nem is lehet felül táplálni, hogy aha, így állt-e át, meg mit tudom én, úgyhogy ilyeneket nem. Na de vajon mi generálja, ezt viselkedéskutatók megnézték, és kerestek egy világméretű trendet, és találtak, hogy mi generálja a házaspárok és a szüleik között a legtöbb konfliktust. De világszerte. Uh-huh. Érted? Szomáliától, Kamcsatkán keresztül, Japánig, Bulgária, Magyarország, Hollandia, Finnország, Amerika, Kanada. Teljesen mindegy, hogy mi. Ez nem más, mint hogy miért nem hoztátok vissza az ételes dobozokat? Mondja az anyós.
1: Meg tudom érteni ezt. Tehát én ezt meg tudom érteni.
2: Miért nem?
1: Én ezt meg tudom érteni.
2: Az ételes dobozokat, mikor mondtam, hogy az ételes dobozokat mindig vissza kell hozni, hát most is itt van egy csomó kaja, adnám nektek, vinnétek el, és nincsenek ételes dobozaink. Na jó, azért vannak még, de hozzátok vissza ezt az ételes dobozokat.
1: Adom. Tehát ezt én átérzem. Én ezt átérzem, mert most is ugye, hogy itt a lakás félszét dobozok, viszem, kaja, jön, hova, igen, és egyszerűen a felét kiosztam, most ugye a szortírozás maradt,
2: persze,
1: kijöntem a felét neki,
2: persze,
1: de maradt három, akkor a nagy év volt, akkor összekeverem, igen, és akkor bekerül, nem jó, adnék én neked, de holnak a dobozok, és akkor közben másik nagy irány is van még, vagy négy, de és akkor vissza, és akkor itt nincs, ott ők már azt használják, mert neki már el van kopva.
2: Vagy kidobja. De, tudod, vagy
1: ő már ad másnak,
2: és
1: ugyanazt
2: és ugyanazt, persze. És akkor ilyenkor a szülő...
1: Teljes halál.
2: A szülő ilyenkor az anyai gondoskodás gátjaként tekint erre.
1: Nincs miben rakni az ételt!
2: Igen, és nem csak, hogy mérges, hanem szoború is miatta. Mert az anyaságát, ezt a mai kékhanált Takásné Csesznák Fatimának tudjuk szeretettel, és mindenkinek, aki szereti.
1: Ez így van, rengeteg,
2: ez így,
1: biztos, anyukát, így, nénit, mamát hallok most, hogy bólogat, mert ez biztos, igen, hogy ez egy családi konfliktus.
2: A doboz, mondtam már, menjetek vissza, nem érdekel. Menjetek vissza, a dobozok ilyen, és hozzátok.
1: És akkor
2: el.
1: Nagy ünnepek után még pláne, tudod, amikor izé, akkor nagy igen, minden, igen, és eltelnek hetek, tudod, és akkor mondjuk tél van, lemegy a karácsony, de még azért csinálni egy kocsonyát. Mivel rakjam el?
2: Mivel rakjad el?
1: Na, ott van megint a mamáiknál, az össze...
2: Jaj, Istenem.
1: Biztos, hogy ez és akkor már jön ez a konfliktus.
2: Na, mivel rakjam el? Jaj, igen, nem hozták vissza. Na hát, ennyit a kisfiunk menyéről. Hogy még ezt sem tudja.
1: Ez egy világszintű konfliktus, hogy családokon belül. Igen.
2: Szóval gyerekek, ezt, ha más nem, akkor ezt. Igen. Jó, a dobozokat mindig vigyétek vissza. Na. Ez viszont mit csinálnak a kínaiak? Hát amellett, hogy dobozokat, ugye? Tehát, hogy ők csinálják ezeket a dobozokat, amiket nem viszünk vissza. Egyre nagyobb vámokkal sutják ugye a kínai termékeket itt nálunk Európában. Mert biztos azzal majd megroppantjuk a kínai, igen, gazdaságot. Válaszul Kína fura videókampányokat indított. Ebben a videókban disznólak, fáskamrák, pottyantós budik vannak, klimatizálva. Tehát képzeld el a kinti pottyantós budit, benne klíma. A disznók azok ott túrnak,
1: de
2: klímában. Hogy tesó, akkor nekünk van. Mert hogy ezeket is ők nyertjenek. Vámot? Teszek rá vámot. Jó. Mi meg klimatizáljuk egész Kínát. Képzeld el, hogy úgy hívják, hogy klíma. Klína.
1: A klímai népkönyvtársaság.
2: Tehát hallottad, hogy ilyet, és soha nem értettem a védővámot. Nem az lett az emberiség egyetemes érdeke, hogy szabad kereskedelem? De tényleg nem az lenne? Dacára, és tehát feltéve, de nem megengedve, hogy ami abban az adott ország, annak az adott régiójában van, az privilégizálva legyen, tehát ha valahol szövetet gyártanak, akkor először azokat vásárolják fel. Ha valahol krumplit termesztenek, vagy zöldséget, először az ABC-k azokat vásárolják fel, igen, azt majd utána spanyolból, vagy mit tudom én, de valahol mégiscsak az, hogy pláne ami nem terem meg, ugye a klímaberendezés, az nem őshonos, az invazív fajnálunk, az Kínában terem, és hogy, hogy így mindenki mindenkivel, together forever.
1: De jó is a pottyantós budi.
2: Nagyon jó, pláne klémával.
1: Régültem már pottyantós budi.
2: Kéne keresni, vagy csinálni valahol.
1: Tudod, klasszik, tudod, hogy,
2: az
1: hogy régi ez a, ez a takarékpószter,
2: szívecske,
1: tudod,
2: szívecske az ajtóra vágva. Voltak
1: ezek a 80-es évekbeli...
2: Szűcsödit.
1: Nem,
2: tehát ilyen... Esztergális Cecília.
1: Nem, hanem ilyen naptárlányok már, ilyen modellek voltak.
2: A Kópé, vagy igen, Bíróica.
1: Nem tudom, igen, Bíróica,
2: Sütőenikő.
1: Igen, és akkor ott a naptár...
2: De Szűcsödit is egyébként, úgy mondom.
1: Jó, tudod, és akkor egy kis szívecske bele, tényleg a hízébe, palatető, oldalán borostyánnal fölfuttatva már, legyen egy kis... És akkor betárazva oda az összes gurig a WC papír, és akkor...
2: Igen, meg rakétaregény újság, nőklapja...
1: Keresztfejtvény.
2: Keresztfejtvény. Ennyi. Szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátás biztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzés.
5: Időjárás.
3: Időjárás.
4: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
3: Közlekedés.
5: Közlekedés.
4: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
0: Nagy

0: Passziánsz.
1: Búcsúzunk, kedves hallgatók! Véget ért a 2534. startmenü, melynek szerves és akár szervetlen része is volt, például Nemesvári Norbi.
2: Szeretnék szerves maradni. Nem tudom.
1: Van bennünk szerves és szervetlen.
2: Kémiából mindig kutya voltam, de gondolom a szerves része tehet róla azért, hogy én itt megértettem bármit is ebből, és hogy tudtam beszélni. A szervetlen részemről sajnos nyilatkozni nem tudok.
1: Igen, szép is volt ez a majdnem, gyerekek.
2: Mondhatjuk.
1: Ugye, egy pici karácsonyi feeling már vissza.
2: Hát, vissza kell jött, is, kell lesz, is.
1: Ez Karvai is.
2: Indokolt.
1: Melissa kapcsán.
2: Indokolt.
1: Jó van, Karvaihoz találsz, akkor légy szíves, nyom nekünk még egy búcsú passziánszt.
3: Én nagyon élveztem az együttétet, különösen a mai adást, és nagyon köszönöm, hogy egy picit nosztalgiát adtunk, és jó volt ezt újra meghallgatni, megélni, emlékek törtek fel belőlem. Picit még fogok ezen elmélkedni adás után. Akkor az üzenet, a hegy tetején a látvány megéri a fáradtságot.
1: Ez a... Ez így van.
2: Ez mesés.
1: Köszönjük szépen. Okosan, ügyesen, szépen.
2: És egészségesen.
1: Isten páp, szevasztok.
2: Sziasztok.
3: Pacsi puszi, sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos áram mérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal. Tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesítette egy lengyel nőt szombat este Wroclawban. Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselnie keltette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették, az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban. Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között.
4: Időjárás.
6: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
4: Közlekedés.
6: Mérsékelte a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
0: Nagyon szól.
7: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és már is kezdünk egy energikus, piszkos, lüktetésű slágerrel. A dán énekes Alexander Oscar 2021-ben jelentette meg One More Dance című dalát, a nyári esték hangulatát idézi. A folytatásban pedig Sam Smith érkezik az I'm Not Here To Make Friends című dallal. A 2023-as Gloria album egyik legismertebb kislemez, Calvin Harris és Jesse Reyes közreműködésével készült lendületes dance-pop hangzással, és ha már nyár, a hőség riadó, legalább a hétvégéig biztosan kitart, így továbbra is érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a déli órákban pedig lehetőség szerint kerülni a tűző napot. Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, délután 4-ig.

receptrovat a kirakatban nagyon finom barackos pite kefíres tésztából. A kefíres barackos süti hozzávalóit a kefíres pohárban is kimérhetjük. Nagyon egyszerű és nagyon finom. Már is mondom a hozzávalókat. 30 deka magozott sárga barack, 2 pohár liszt, 2 tojás, 1 pohár kefír, 1 pohár cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csipet só, 1/2 pohár olaj, vaj és liszt a tepsi kikenéséhez, valamint porcukor a szóráshoz. A kefírt kanalazzuk ki a poharából és tegyük félre. A pohárban mérjük ki a cukrot, öntsük egy keverőtába, adjuk hozzá a tojásokat, egy csipet sót és a vaníliás cukrot, majd keverjük habosra. Öntsük bele a kefírt, az olajat, végül több adagban a sütőporral elkevert lisztet is. Keverjük csomómentesre, egyengessük el a kivajazott kilisztezett tepsiben, és osszuk el a tetején a kimagozott, felszeletelt barackot. Ezek után 180 fokos sütőben 25 perc alatt süssük készre. Nagyon finom, érdemes kipróbálni, ez volt a kefíres barackos süti receptje.

Egy újabb megasláger. A névnaposoknak szól, a dominikáknak, a domonkosoknak, illetve mindazoknak, akik ezen a nyári napon születtek. A Dominika latin eredetű név, a Dominikus, magyarul domonkos férfi név női párja. A Dominikus jelentése az Úrhoz tartozó Istennek szentelt. A domonkos szintén latin, ugye a Dominikus névből származik. Ez is azt jelenti, hogy az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az Úr napja volt. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek!

Mit érdemes ma ebédelni? Menüajánlóval megyünk tovább a meg a slágerek között a kirakatban. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat, csontleves, cérna metéltel, töltött káposzta tejföllel, párizsi csirkemell, hasábburgonyával és csemege uborkával. Balassa gyarmat, Svejk vendéglő a mai ebéd, savanyú zöldbableves, csontleves, krumplis tészta savanyúsággal, párizsi sertészelet rizibizivel. Végül pedig Hubert panzió leszenye. A mai ajánlat frankfurti leves, tyúkhúsleves, havaj csirkemell, ananásszal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, vadászmódra elkészített sertésrostélyos, rizssel, burgonyatocsnival, salátával, cézár saláta, csirkehússal, öntettel, grillezett camembert sajt, steak burgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánki tó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzene egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyitás szombaton este 7 órakor lesz, a Tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánki tó vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánki tó különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki Nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden Tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
9: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
8: Éld át ezt az igaz történetet.
10: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
8: A legenda mögött.
9: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
11: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
8: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Valami nagy érkezik a mozikba.
13: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban. Elkészültünk.
14: Merélem készültünk fel.
12: Idén.
14: Hová?
13: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet.
14: Hová? Ennél gyorsabban nem megy!
12: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
0: A balassagyarmati polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Hétvégén 4 embert sodort el a Tisza-Szabolcsban, mindannyian tiltott helyen fürödtek. Van, akit még most is keresnek. Gergely Ugornyánál 2 és Tiszakóródnál is ugyanennyien merültek el a Tiszában. Az egyik férfit sikerült rögtön kimenteniük a vízimentőknek, őt a helyszínről kórházba szállították. A másik férfi percekig a víz alatt volt, őt fürdőzők közé sodorta a folyó, ott húzták ki a partra. Egy szabadnapos mentőtiszt és helyszínen lévő orvos kezdte meg az újraélesztést. A helyszíne mentőhelikopter érkezett és kórházba szállították a kritikus állapotban lévő férfit.
15: Tiszafóródnál az egyik fürdőzőt az ukrán határőrök hozták vissza, sikerült élve kimenteni a folyóból. A másik keresése még tart. Hétfőn a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a Szonár Egyesület vízimentői folytatják a férfi keresését. Az eredményről egyelőre nincs hír. Tragédia lett a sétarepülésből Zólyom környékén. Egy 38 éves férfi és 4 éves fia halt meg abban a balesetben, ami Balassagyarmattól északra mintegy 50 kilométerre történt. A repülőgép egy mezőgazdasági szövetkezet mellett zuhant le. Úgy tudni, a földön a férfi felesége várta őket a család másik gyermekével. A szakértők elszállították a repülőgép roncsait, amelyeket igazságügyi szakértői vizsgálatnak vetnek alá. Még mindig nem sikerült megfékezni Görögországban az erdőtüzet. Atén közelében súlyos baleset is történt oltás közben. Két oltást végző helikopter egymásba ment, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt. Egy görög és egy dán állampolgár meghalt, míg a másik helikopteren a brit pilóta és egy másik görög állampolgár túlélte a balesetet. Az elmúlt héten ezen kívül 3 tűzoltó is életét vesztette a BBC szerint.
16: Időjárás.
15: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
17: Közlekedés.
15: Mérsékelte a rendőrség a Forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: A nyár egyik legjobb klubslágerével kezdjük az órát. Nagyon szép napot mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez továbbra is a kirakat. Joel Corey brit DJ és producer ezúttal a Be Alright című dallal jelentkezett, amely rá jellemző energikus house hangzást hoz, és pillanatok alatt felpörgeti a hangulatot. Utána pedig egy kis hazai zene következik, érkezik a Blue Louisiana kedvenc rögeszmém című dala. A zenekar sajátos stílusában az alternatív popot és rockos hangzást ötvözi, a dal pedig egyszerre lendületes és érzelmes. Előtt tehát érkezik Joel Corey a Be Alright-tal, utána pedig Blue Louisiana kedvenc rögeszmém itt a Megafonban.

Hírakat a műsor, amiben minden benne van. Horoszkóp rovattal folytatjuk. Kedves Kos, ha bár kissé meginok hitében, mégsem éri csalódás. Ha támadás éri valahonnan, az csak felhívás a győzelemre, szellemi téren, akár a meggyőzésre. Kedves Bika, igaz, hogy úgy tervezte, hogy ma mindent kipakol, és végre megmondja a magáét, mire oda jut, már inkább a kompromisszumot választja, és milyen jól teszi. Ami az ikreket illeti, nem kell mondanunk, mert magából kiindulva is tudhatja jól, sok beszédnek sok az alja. Régi ismerősök régi aggályokat ébreszthetnek fel önben újra. Feledje el azonban a rossz emlékeket. Kedves Rák, kitűnő hangulatban telik a napja, ám ez a hangulat sajnos a munkájának a gátja lehet. Nem baj, ha kicsit viccelődik, ha közben a keze dolgozik. Nézzük az oroszlánt, minden és mindenki mozgásban van ön körül, ön is szinte a zsigereiben érzi a változást és az ezzel járó lendületet. Kedves Szűz, az üzleti életben talán kevésbé sikeres, mint azt eltervezte, de hamarosan jobbra fordulhatnak a dolgai, csak semmit sem szabad úgy csinálnia, mint eddig. Próbáljon meg több felé nézni. Nem sokára jönnek a mérlegek, előtte zene.

A meg a slágerek között folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a kirakatban. Kedves mérleg, jól teszi, hogy igyekszik megváltozni, és méltán hisz is abban, hogy ezzel együtt a körülményei is megváltoznak majd. Igaza van, a változást csak magán kezdheti meg. Kedves Skorpió, ne engedje, hogy bárki is ma a kedvét szegje. A jövő olyan, amilyennek elképzeli. Ha ön történetesen rosszat vár, elégedett lehet, mert meg is kaphatja. De ön tudja, hogy a jót is. Kedves Nyilas, úgy érzi, hosszú idő után végre fellélegezhet. Jó, hogy vannak, akik támogatják, akikben megbízhat. Hiába ön a legtökéletesebb minden kollégái közül. Kedves Bak, ma öntölti be a vendéglátó szerepét egy bizonyos helyzetben, otthon vagy a munkahelyén. Ha már akarata és hajlamai ellenére így alakult, akkor jól teszi, ha kitesz magáért. Nézzük a vízöntőt, kevésbé izgatja a mai nap, mint azt esetleg mások gondolnák, pedig fontos megmérettetésre vagy tárgyalásra kerülhet sor, ám ön különösen higgadtnak bizonyulhat. Végül pedig a halak, nagyon nehezen kelt ma fel, és ráadásul a napja is hosszabbra nyúlhat, mint azt eredetileg eltervezte. Szerencsés esetben nem csak a munka miatt, lehet, hogy ma inkább szerelemből túlórázik. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek nálunk a Megafonban.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is fentöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

mit érdemes ma ebédelni menüajánlóval megyünk tovább a meg a slágerek között a kirakatban. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat, csontleves, cérna metéltel, töltött káposzta tejföllel, párizsi csirkemell, hasábburgonyával és csemege uborkával. Balassa gyarmat, Svejk vendéglő a mai ebéd, savanyú zöldbableves, csontleves, krumplis tészta savanyúsággal, párizsi sertészelet rizibizivel. Végül pedig Hubert panzió leszenye. A mai ajánlat frankfurti leves, tyúkhúsleves, havaj csirkemell, ananásszal és sajttal besütve, rizssel, hasábbal, salátával, vadászmódra elkészített sertésrostélyos, rizssel, burgonyatócsnival, salátával, cézár saláta, csirkehússal, öntettel, grillezett camembert sajt, steak burgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: műsor támadott.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja, ha minőségi és olcsó kell.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 4-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Jelen István balassagyarmati szülőt hallják.
6: Ebben a munkás világban, dolgozó világban egy kicsit így a gyerekeket is egy kicsit ráhangolják, ránevelik. Le vagyunk döbbenve, tehát nem értjük igazából, hogy miért történik ez. Nagyon negatívként éljük meg ezt a dolgot. Nagyon felháborít minket, hogy ez nem jön most össze. Próbáltam első körben, meg próbáltuk őt végasztalni, hogy most ez a helyzet alakult ki, nem tudunk más csinálni, de nem tudom, én azt mondtam neki, hogy tehát ilyen diákmunkás vonalon ő most ezt kihagyja így. Tehát nem is tudunk, meg nincs is más lehetőség. Szeretett volna egy kicsit így félretenni, gyűjtögetni. Ez most egyik napról a másikra, ez ugye nem lesz neki. Tehát ennyi, hogy eltelik egy pár nap, elengedi ő is ezt a dolgot, de nem örülünk neki. Tehát nem jó ez így.
4: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Weissné Paulistsák Katalint, a Váci Humán Szolgáltató Központ igazgatóját hallják.
7: Ugye a vörös kód kötelezi a bentlakásos szociális intézményeket, hogy bárkit köteles befogadni, akinek szüksége van rá. Ugye a mi intézményünk specifikusan hajléktalan ellátásra specializálódott. Nekünk a legfontosabb feladatunk az utcán élő hajléktalanoknak a mindennapi felkeresése, vizet viszünk részükre, továbbra is igyekszünk őket meggyőzni arról, hogy fogadják el intézményünk nyújtotta segítséget.
4: Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6200 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpárosa harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon foros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne.
1: Időjárás.
4: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
1: Közlekedés.
4: Mérsékelte a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
5: Nagyon szól.
8: Indul az újabb óra program ajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői bánkitó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben három szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a bánkitó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

Egy újabb megasláger a névnaposoknak szól, a dominikáknak, a domonkosoknak, illetve mindazoknak, akik ezen a nyári napon születtek. A Dominika latin eredetű név, a Dominikus, magyarul domonkos férfi név női párja. A Dominikus jelentése az Úrhoz tartozó Istennek szentelt. A domonkos szintén latin, ugye a Dominikus névből származik. Ez is azt jelenti, hogy az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az Úr napja volt. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek!

Zsolttal megyünk tovább, érdemes megnézni a Násznaposok című akció vígjátékot Rebel Wilsonnal a főszerepben. Sose keverjék a munkát a kikapcsolódással. Az öntörvényű titkos ügynök Sam könnyen tett eleget ennek az intelemnek mostanáig. Eddigi legnehezebb küldetésével bízzák meg, amikor a mennyasszony tanújának szerepét kell betöltenie gyermekkori barátnője esküvőjén. A cseppet sem neki való feladat teljesítése közben alig bírja megőrizni inkognitóját és játszani a megbízható barátnőt még a látványos külsőségek között megtartott szertartás és lakodalom napján is. És ami még rosszabb, a három koszorús lány minden megmozdulása felett ítéletet hirdet. Amikor azonban egy csapat zsoldos üt rajta a vagyonos násznépen és túlszulejtik őket, szemre hárul a feladat, hogy azt tegye, amire egyetlen másik noszoljó sem képes, hadat üzen mindenkinek, aki hazavágná legjobb barátnője legfontosabb napját. Rebel Wilsonnal a főszerepben érdemes megnézni a Násznaposok című akcióvégjátékot.

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
9: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
10: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
9: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
11: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Valami nagy érkezik a mozikba.
13: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Felkészültünk!
14: Merélem készültünk fel!
12: Idén!
14: Futár!
13: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
14: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
12: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
0: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humánszolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpárosa harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon poros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne. Hétvégén 4 embert sodort el a Tisza Szabolcsban, mindannyian tiltott helyen fürödtek. Van, akit még most is keresnek. Gergely Ugornyánál 2 és Tiszafóródnál is ugyanennyien merültek el a Tiszában. Az egyik férfit sikerült rögtön kimenteniük a vízimentőknek, őt a helyszínről kórházba szállították. A másik férfi percekig a víz alatt volt, őt fürdőzők közé sodorta a folyó, ott húzták ki a partra. Egy szabadnapos mentőtisztés helyszínen lévő orvos kezdte meg az újraélesztést. A helyszíne mentő helikopter érkezett és kórházba szállították a kritikus állapotban lévő férfit. Tiszakóródnál az egyik fürdőzőt az ukrán határőrök hozták vissza, sikerült élve kimenteni a folyóból. A másik keresése még tart. Hétfőn a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a Szonár Egyesület vízimentői folytatják a férfi keresését. Az eredményről egyelőre nincs hír. A Duna már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít. Több mérőállomáson most olyan alacsony a vízszint, amilyen még soha nem volt, vagy megdőltek a korábbi negatív rekordok. Németországban több helyen a valaha mért legalacsonyabb vízszint alá süllyedt a Duna. Ausztriában is rekord közeli vagy rekord alatti vízállásokat mérnek. Még mindig nem sikerült megfékezni Görögországban az erdőtüzet. Atén közelében súlyos baleset is történt oltás közben. Két oltást végző helikopter egymásba ment, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt. Egy görög és egy dán állampolgár meghalt, míg a másik helikopteren a brit pilóta és egy másik görög állampolgár túlélte a balesetet. Az elmúlt héten ezen kívül három tűzoltó is életét vesztette a BBC szerint. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
3: Időjárás.
15: Időjárás.
0: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
15: Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Mérsékelte a rendőrség a Forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
16: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti program is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

0: telefon.
1: Cirkuszunk porondjel egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika C, a Tiktak, a Pizza Boys, a Chile.

világon. Yeah. A Villa és a Citronfa Hotel regények szerzőinek varázslatos története a családi kötelékekről és a vágyaink követéséről szól, bárhová is vigyen ez az út. Napi könyvajánló rovatunkban ma a Rosanna Lake könyve van terítéken, melynek címe Velencéből szeretettel. Mikor Joanna házassága válságba kerül, a fiatal nő hazatér a gyönyörű, de romos Cedar farmházba, a Dorseti vidékre, ahol a nővére Harriet azért küzd, hogy fent tudja tartani a családi farmot, és megbirkózzon a különc anyjuk okozta gondokkal. Joanna hamarosan egy kötek szerelmes levelet talál a padláson, melyeket egy Emmy nevű festőnő írt. Nem tud ellenállni a kísértésnek, és a levelek alapján elindul a valóságban is felfedezni Emmy történetét. A levelek Lisszabon, Prága és Velence festői sikátoraiba és hídjaira repítik Joannát, ahol egy teljesen új és varázslatos világ tárul fel előtte. Eközben a Cedar farmházban egy rejtélyes idegen tetézi Harriet problémáit. Joanna és Harriet legvégső célja azonban az, hogy megmentsék a farmot, és végre újra ráleljenek a saját boldogságukra és a közöttük lévő homályba merült testvéri szeretetre. Nagyon jó kis könyv, érdemes beszerezni, Rosanna Lake-től, Velencéből szeretettel.

Érdemes hűsölni a Madács moziban, Balassa gyarmaton, jó kis filmekkel várják Önöket a mai napon is. Kirakat a műsor, amiben minden benne van. A mai napon 2-től és 4-től Márci Pilámi egy családi kalandvígjáték, Vajana szintén 2-től Pókember vadonatúj nap, 14:30-tól 2D-ben, 3-tól 17:30-tól és 8-tól 3D-ben tekinthetik meg. 4-től 3D-ben Toy Story 5. rész, Odüsszeia 5-től és 8-tól. Ha még nem látták, akkor megnézhetik az Ördög Prádát visel 2. részét is, Anne Hathaway-jel és Meryl Streep-el a főszerepben 3:45-tól. 6 órától egy francia vígjáték, Vadász idény 2. rész. Dermesztő Kór és Motor City mindkét filmet 8 órától nézhetik meg Balassagyarmaton. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Yeah, you should take it off.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a hamisítatlan magyar rockzenét, akkor érdemes már most beírni a naptárba a szombat estét. A Bánki nyár 2026 rendezvény sorozat egyik legjobban várt fellépője érkezik a Bánkitó partjára. Augusztus 8-án ismét színpadra áll a Tankcsapda. A debreceni rock trió nem először koncertezik Bánkon, az elmúlt években már többször is hatalmas bulit csináltak a vízi színpadon, és minden alkalommal teltház közeli közönség fogadta őket. A különleges tóparti helyszín és a Tankcsapda energikus koncertjei mindig emlékezetes estét ígérnek. A zenekarnak idén sincs oka visszafogni magát, a rajongók biztosan számíthatnak a legismertebb slágerekre, így felcsendülhet többek között a Mennyország turiszt, a Legjobb méreg, a Rokka nevem, vagy az Egyszerű dal is. A több mint 35 éve működő együttes ma is a magyar rockzenekar.

0: egyik legnépszerűbb zenekara, koncertjeik pedig rendre hatalmas hangulatban telnek. A kapunyítás szombaton este 7 órakor lesz, a tankcsapda pedig várhatóan 8:30-kor lép a Bánkító vízi színpadára. Ha tehát egy igazán pörgős nyári estére vágynak, ahol a rockzene találkozik a Bánkító különleges hangulatával, akkor irány Bánk szombaton. A Bánki nyár 2026 egyik kiemelt koncertje garantáltan felejthetetlen élményt kínál minden tankcsapda rajongónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénztárcánál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
8: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
7: Éld át ezt az igaz történetet.
9: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
7: A legenda mögött.
8: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
10: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
7: A Sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
11: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel. A ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
12: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
11: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
12: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
11: Bársonyvendéglő.hu.
2: Bársonyvendéglő.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: 14 óra van.
13: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: A balassagyarmati polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Hétvégén 4 embert sodort el a Tisza-Szabolcsban, mindannyian tiltott helyen fürödtek. Van, akit még most is keresnek. Gergely Ugornyánál 2 és Tiszakóródnál is ugyanennyien merültek el a Tiszában. Az egyik férfit sikerült rögtön kimenteniük a vízimentőknek, őt a helyszínről kórházba szállították. A másik férfi percekig a víz alatt volt, őt fürdőzők közé sodorta a folyó, ott húzták ki a partra. Egy szabadnapos mentőtiszt és helyszínen lévő orvos kezdte meg az újraélesztést. A helyszínre mentőhelikopter érkezett és kórházba szállították a kritikus állapotban lévő férfit. Tiszakóródnál az egyik fürdőzőt az ukrán határőrök hozták vissza, sikerült élve kimenteni a folyóból. A másik keresése még tart. Hétfőn a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a Szonár Egyesület vízimentői folytatják a férfi keresését. Az eredményről egyelőre nincs hír. Tragédia lett a sétarepülésből Zólyom környékén. Egy 38 éves férfi és 4 éves fia halt meg abban a balesetben, ami Balassagyarmattól északra mintegy 50 kilométerre történt. A repülőgép egy mezőgazdasági szövetkezet mellett zuhant le. Úgy tudni, a földön a férfi felesége várta őket a család másik gyermekével. A szakértők elszállították a repülőgép roncsait, amelyeket igazságügyi szakértői vizsgálatnak vetnek alá. Még mindig nem sikerült megfékezni Görögországban az erdőtüzet. Atén közelében súlyos baleset is történt oltás közben. Két oltást végző helikopter egymásba ment, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt. Egy görög és egy dán állampolgár meghalt, míg a másik helikopteren a brit pilóta és egy másik görög állampolgár túlélte a balesetet. Az elmúlt héten ezen kívül három tűzoltó is életét vesztette a BBC szerint.
3: Időjárás.
14: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
14: Mérsékelte a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra programajánlóval, folytatjuk a kirakatot. Ha még nem tudják, hogy mivel töltsék a péntek délutánt, érdemes bánkra látogatni. Egész nyáron változatos kulturális programok várják az érdeklődőket a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat keretében. Koncertek, színházi előadások, családi programok és szabadtéri események váltják egymást a festői Bánki tó partján. A következő ingyenes program elsősorban a gyerekes családoknak szól. Augusztus 7-én pénteken délután 5 órától a vízi színpadon lép fel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Sárkány Mese című zenés-táncos mesejátékkal. Az 50 perces előadás a magyar népmesék, népdalok és néptáncok varázslatos világába kalauzolja a közönséget. A történetben három szegény legény indul kalandra, de feltűnik egy táncoló csacsi, egy gonosz boszorkány, egy háromfejű sárkány, egy kedves erdei manó, és természetesen egy király kisasszony is. A humoros és látványos produkció nem csak szórakoztat, hanem a kitartás, a bátorság és a jóság fontosságát is megmutatja. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha szeretnének egy kellemes nyári délutánt eltölteni a Bánki tó partján, miközben egy színvonalas családi előadást is megnézhetnek, akkor pénteken délután 5 órától irány Bánk, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Sárkány Mese című előadása várja a közönséget a Bánki Nyár 2026 rendezvény sorozat következő állomásán.

Életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Sokan küszködnek nyakfájdalommal, és ennek a nyakfájdalomnak többnyire a digitális eszközök és a túl sok irodai munka az oka. A számítógép előtt való ülés, az okostelefon állandó nyomkodása növelheti a nyak feszültségét. A nyaki fájdalom nem mindig kerülhető el, azonban ha egy picit jobban élünk tudatosabban, akkor vannak olyan módszerek, amelyeknek a segítségével jelentősen csökkenthető a fájdalom. A nyaki fájdalom megelőzhető, mégpedig a helyes testtartással. Figyeljenek oda, hogy hogy ülnek. Nézzék meg például most, hogy hogy ülnek. Egyenesen a székben, vagy környetten nyomkodják a mobiltelefonjukat, vagy esetleg a számítógép előtt görnyednek. Nagyon oda kell figyelni bizony, és higgyék el, hogyha odafigyelnek, akkor a nyakunk is kevésbé fog fájni. Én már csak tudom, elég sok ülő munkát végzek, ugyanúgy, mint akik az irodában ülnek, úgyhogy érdemes a széket is lecserélni valami jobb minőségűre, amiben kényelmesen ülünk a monitor előtt. Higgyék el, ez az egyik legfontosabb, hogyha nyakfájdalomtól szenvedünk, és hogy még mit érdemes tenni annak érdekében, hogy kevésbé fájjon a nyakunk, hamarosan kiderül, de előtte zene.

És ahogy ígértem, folytatjuk tovább a nyakfájdalommal a mai életmód rovatot a kirakatban, hogyan küzdhetjük le. Akár irodában, akár otthon dolgozunk, állítsuk be a székünket úgy, hogy a lábaink szilárdan a padlón maradjanak, azaz ne lógassuk azokat, a combunk pedig maradjon párhuzamos a talajjal. Válasszunk olyan magasságú asztalt, amely lehetővé teszi, hogy gépelés közben az alkarunk párhuzamos maradjon a padlóval. A monitort is úgy helyezzük el az asztalon, hogy a szemünkkel a képernyő felső harmadát lássuk, ezek nagyon fontos dolgok. Akár a telefonunkat használjuk, akár a számítógép előtt ülünk, nagyon fontos, hogy hogyan is használjuk ezeket az eszközöket, mert ettől is múlik, hogy lesz-e nyakfájdalmunk vagy sem. Ugyanis minél előrébb toljuk a fejünket, annál nagyobb nyomás nehezedik a nyaki izmokra. A testtartás javítása és a nyaki fájdalom megelőzése érdekében tartsuk a fejünket egy vonalban a testünk közepével. Ez az egyik legfontosabb. És hogyha tehetjük, akkor sportoljunk, mert a sport is nagyon fontos, főleg az ülő munkát végzők esetében. Ennyit tehát a nyakfájdalomról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Valami nagy érkezik a mozikba.
8: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
9: Erélyen készültünk fel!
7: Idén!
9: Futár!
8: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
9: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
7: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A balassagyarmati polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbeesve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
11: Időjárás.
13: Időjárás.
10: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
5: Közlekedés.
10: Mérsékelte a rendőrség a Forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
12: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely-Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei. Let's go. It ain't no country club either.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Utazzunk egy picit gondolatban, a kirakatban jön a nagyvilág rovat, benne pedig a csodálatos Mont Blanc és környéke. A Mont Blanc Európa legmagasabb hegye, 4808 méter, Olaszország és Franciaország határán fekszik. A Mont Blanc kultusza 1741-ben kezdődött, amikor is egy Richard Peacock nevű angol utazó és honfitársa William Windham elhatározták, hogy bejárják a környéket és a hegyet. Leírásuk nyomán egyre többen zarándokolt el Európa tetejét látni, aztán megmászni is. A hegy első megmászója egyike volt az alpinizmus klasszikus hőseinek. Jacques Balma hegyi vezető először 1786-ban Gabriel Michel Paccard nevű orvossal, majd egy év múlva Benedikt Orász Saussure genfi természettudóssal jutott fel Európa legmagasabb pontjára. A hegymászókon kívül híres emberek is egyre gyakrabban fordultak meg Chamonix völgyében, hogy feltekintsenek a Mont Blanc-ra. Goethe például 1797-ben járt itt. Alexandre Dumas 1832-ben, de Liszt Ferenc is megfordult itt 1836-ban. Hamarosan folytatjuk a Mont Blanc-nal, de előtte zene.

napi nagyvilág rovatunkban ma a Mont Blanc körül kalandozunk. A világ legmagasabb múzeuma, Európa legmagasabb drótkötélpályája és vasútja, Franciaország legnagyobb gleccsere és olyan látványos hóhelyszínek, amelyek akár egy James Bond filmben is szerepelhetnének, csak néhányok a sok közül, amiért érdemes Chamonix-t választani a következő úti célnak. A franciaországi Chamonix Mont Blanc városa elég erősen a turizmusra, ezen belül is a hegymászókra támaszkodik. Nem is csoda, hiszen itt van az Alpok legmagasabb hegye. Az első téli olimpiát Chamonix-ban rendezték meg 1924. januárjában. 16 nemzet, körülbelül 250 sportolója vett részt 9 szakákban és 16 versenyszámban. A legtöbb érem egyébként Norvégiáé lett 17 darabbal. Az első téli olimpia is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Chamonix azóta a hegyek országának fővárosává váljon. Chamonix egyedülálló panorámát nyújt a Mont Blanc hegységre, a természet szerelmeseit a világ minden tájáról ide vonzák a különféle túra lehetőségek, mint például az Európa legmagasabb drótkötélpályája, a 3942 méter magasan fekvő Aiguille du Midi, illetve a Mer de Glace híres barlangja. Érdemes megkeresni a gyönyörű helyeket a Mont Blanc-on.

0: 4 óra van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap ismét várom Önöket 10-kor, ne feledjék kirakat a műsor, amiben minden benne van, minden hétköznap 10 és 4 között. Rédei Renit hallották, szép napot kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
7: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
5: Éld át ezt az igaz történetet.
8: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
5: A legenda mögött.
7: Az állagsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
9: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
5: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Valami nagy érkezik a mozikba.
12: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
13: Erélyen készültünk fel!
11: Idén!
13: Futár!
12: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
13: Futár! Én futok, de boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem!
11: Mancsőrjárat, a Dino film, csak a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
0: Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal. Tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesítette egy lengyel nőt szombat este Wroclawban. Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselnie keltette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették, az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban. Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között.
3: Időjárás.
0: Ma ismét 40 fok körül tetőzik a hőmérséklet, viszont már egyetlen felhő sem várható. A zavartalan napfény 11 és 15 óra között erős UVB sugárzással jár, rövid idő alatt bőrégés lehetséges. Csak este 8 óra után lesz 30 fok alatt a levegő hőmérséklete.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
0: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzés.
0: Közlekedés.
1: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A 2-es úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
0: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én

0: engedelek nyugdíjba téged?
1: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizontablak Kft. A családi béke új keretek között.
0: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
2: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
2: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
2: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Valami nagy érkezik a mozikba.
8: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
9: Erre készültünk fel!
7: Idén!
9: Futár!
8: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
9: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
7: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
10: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
11: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
10: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
11: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
10: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: 17 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyírjesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humánszolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátás biztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzés.
13: Közlekedés.
14: Mérsékelt a rendőrség a forróságban a sebességmérést. A kettes úton rövidebb ideig Szendehelynél, valamint a 22-esen Ipolyszögnél várható trafipax.
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
15: mega jó hangulatban.
16: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
0: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Mia és a Fehér Oroszlán rendezőjétől.
4: Aznap eltévedt és egyedül maradt.
0: Éld át ezt az igaz történetet.
5: 12 éve történt, de még hiszem, hogy életben van.
0: A legenda mögött.
4: Az állatsereg lett a családja, és a sivatag befogadta őt.
6: Először láttam ilyen szabad lelket. Keressük meg a családját.
0: A sivatag fia. Július 23-ától a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 4-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program megvalósítása. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Jelen István balassagyarmati szülőt hallják.
11: Ebben az a munkás világ, vagy dolgozó világban így egy kicsit így a gyerekeket is így egy kicsit ráhangolják, ránevelik. Le vagyunk döbbenve, tehát nem értjük igazából, hogy miért történik ez. Nagyon negatívként éljük meg ezt a dolgot. Nagyon felháborít minket, hogy ez nem jön most össze. Próbáltam első körben, meg próbáltuk őt végasztalni, hogy most ez a helyzet alakult ki, nem tudunk más csinálni, de nem tudom, én azt mondtam neki, hogy tehát ilyen diákmunkás vonalon ő most ezt kihagyja így. Tehát nem is tudunk, meg nincs is más lehetőség. Szeretett volna egy kicsit így félretenni, gyűjtögetni. Ez most egyik napról a másikra, ez ugye nem lesz neki. Tehát ennyi, hogy eltelik egy pár nap, elengedi ő is ezt a dolgot, de nem örülünk neki. Tehát nem jó ez így.
9: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Weissné Paulistsák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
1: Ugye a vörös kód kötelezi a bentlakásos szociális intézményeket, hogy bárkit köteles befogadni, akinek szüksége van rá. Ugye a mi intézményünk specifikusan hajléktalan ellátásra specializálódott. Nekünk a legfontosabb feladatunk az utcán élő hajléktalanoknak a mindennapi felkeresése, vizet viszünk részükre, továbbra is igyekszünk őket meggyőzni arról, hogy fogadják el intézményünk nyújtotta segítséget.
9: Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci Cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpárosa harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon foros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne.
0: Közlekedés.
9: Északa-Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.
10: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Valami nagy érkezik a mozikba.
4: Jól van, kutyik! Bármi is vár ránk a dzsungelban! Elkészültünk!
5: Merélem készültünk fel!
3: Idén!
5: Futár!
4: Gyerünk, kutyik! Meg kell mentenünk a szigetet!
5: Futár! Én futok! De boldog vagyok! Ennél gyorsabban nem megy!
3: Mancsőrjárat, a Dino film. Csak a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humán Szolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros a harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon poros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne. Hétvégén 4 embert sodort el a Tisza Szabolcsban, mindannyian tiltott helyen fürödtek. Van, akit még most is keresnek. Gergely Ugornyánál 2 és Tiszafóródnál is ugyanennyien merültek el a Tiszában. Az egyik férfit sikerült rögtön kimenteniük a vízimentőknek, őt a helyszínről kórházba szállították. A másik férfi percekig a víz alatt volt, őt fürdőzők közé sodorta a folyó, ott húzták ki a partra. Egy szabadnapos mentőtiszt és helyszínen lévő orvos kezdte meg az újraélesztést. A helyszíne mentő helikopter érkezett és kórházba szállították a kritikus állapotban lévő férfit. Tiszakóródnál az egyik fürdőzőt az ukrán határőrök hozták vissza, sikerült élve kimenteni a folyóból. A másik keresése még tart. Hétfőn a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a Szonár Egyesület vízimentői folytatják a férfi keresését. Az eredményről egyelőre nincs hír. A Duna már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít. Több mérőállomáson most olyan alacsony a vízszint, amilyen még soha nem volt, vagy megdőltek a korábbi negatív rekordok. Németországban több helyen a valaha mért legalacsonyabb vízszint alá süllyedt a Duna. Ausztriában is rekord közeli vagy rekord alatti vízállásokat mérnek. Még mindig nem sikerült megfékezni Görögországban az erdőtüzet. Atén közelében súlyos baleset is történt oltás közben. Két oltást végző helikopter egymásba ment, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt. Egy görög és egy dán állampolgár meghalt, míg a másik helikopteren a brit pilóta és egy másik görög állampolgár túlélte a balesetet. Az elmúlt héten ezen kívül 3 tűzoltó is életét vesztette a BBC szerint. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
6: Közlekedés.
8: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

80-as. A 90-es évek

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A balassagyarmeti polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesítette egy lengyel nőt szombat este Wroclawban. Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselnie keltette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették, az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban. Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között.
1: Közlekedés.
2: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A balassagyarmati polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható

0: karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Hétvégén 4 embert sodort el a Tisza-Szabolcsban, mindannyian tiltott helyen fürödtek. Van, akit még most is keresnek. Gergely Ugornyánál 2 és Tiszakóródnál is ugyanennyien merültek el a Tiszában. Az egyik férfit sikerült rögtön kimenteniük a vízimentőknek, őt a helyszínről kórházba szállították. A másik férfi percekig a víz alatt volt, őt fürdőzők közé sodorta a folyó, ott húzták ki a partra. Egy szabadnapos mentőtiszt és helyszínen lévő orvos kezdte meg az újraélesztést. A helyszíne mentőhelikopter érkezett és kórházba szállították a kritikus állapotban lévő férfit. Tiszakóródnál az egyik fürdőzőt az ukrán határőrök hozták vissza, sikerült élve kimenteni a folyóból. A másik keresése még tart. Hétfőn a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a Szonár Egyesület vízimentői folytatják a férfi keresését. Az eredményről egyelőre nincs hír. Tragédia lett a sétarepülésből Zólyom környékén. Egy 38 éves férfi és 4 éves fia halt meg abban a balesetben, ami Balassagyarmattól északra mintegy 50 kilométerre történt. A repülőgép egy mezőgazdasági szövetkezet mellett zuhant le. Úgy tudni, a földön a férfi felesége várta őket a család másik gyermekével. A szakértők elszállították a repülőgép roncsait, amelyeket igazságügyi szakértői vizsgálatnak vetnek alá. Még mindig nem sikerült megfékezni Görögországban az erdőtüzet. Athén közelében súlyos baleset is történt oltás közben. 2 oltást végző helikopter egymásba ment, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt. Egy görög és egy dán állampolgár meghalt, míg a másik helikopteren a brit pilóta és egy másik görög állampolgár túlélte a balesetet. Az elmúlt héten ezen kívül 3 tűzoltó is életét vesztette a BBC szerint.
1: Közlekedés.
0: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 4-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Balassagyarmat polgármesterének kérésére az áramszolgáltató elnapolja a holnapra és holnap utára tervezett karbantartásokat. A város több utcájában lekapcsolták volna a villanyt, de Csak Gábor azt kérte a szolgáltatótól, hogy tekintettel az extrém forróságra biztosítsák zavartalanul a fogyasztók részére az áramot, hogy a ventilátorok és hűtőberendezések tovább működhessenek. A polgármester azt javasolta, hogy az elektromos szolgáltató várja meg az enyhülést, és amennyiben lehetséges, inkább szeptemberre időzítsék a tervezett karbantartásokat. Az áramszolgáltató gyorsan reagált a megkeresésre, és a polgármesternek azt írta, elhalasztják a munkát a Vörösmarty, Tihanyi, Erkel, Gáboráron, Kölcsei, Leiningen, Rózsavölgyi, Nyíriesi és Tompa utcákban. Egyben hozzátették, szeptember 9-én és 10-én várható a hálózatfejlesztési program.

0: megvalósítása. Továbbra sem csillapodnak a kedélyek a nyári diákmunka miatt. A kormány döntése alapján az eddigiekhez képest kisebb arányú támogatást biztosítanak a fiatalok szezonális foglalkoztatásához. Balassagyarmaton múlt héten számos szülő emelte fel a hangját azért, mert július 31-én, vagyis a foglalkoztatás megkezdése előtti napon hívták fel őket telefonon arról tájékoztatva, hogy több diák számára mégsem kezdődik el a program. A bevont fiatalok már megkapták a szükséges felkészítést, valamint a papírmunkát is elvégezték a hivatalban, amikor arról érkezett hír, hogy a kormány csökkenti a másnaptól kezdődő diákmunka keretösszegét, vagyis a jelentkezők egy része mégsem jut munkához. Az egyik érintett fiatal édesapja a Megafonnak mondta el, hogy méltatlan a kormány részéről a munkakezdés előtti napon meghátrálni. Jelen István szerint az állam rossz példát mutat a fiatalok számára, továbbá a szorult helyzetben már sokkal nehezebb egy másik munka megszerzése és a tervezett bevétel megteremtése. Jelen István balassagyarmati szülőt hallják.
1: Ebben az a munkás világban, dolgozó világban így egy kicsit így a gyerekeket is így egy kicsit ráhangolják, ránevelik. Le vagyunk döbbenve, tehát nem értjük igazából, hogy miért történik ez. Nagyon negatívként éljük meg ezt a dolgot. Nagyon-nagyon-nagyon felháborít minket, hogy ez nem jön most össze. Próbáltam első körben, meg próbáltuk őt végasztalni, hogy most ez a helyzet alakult ki, nem tudunk más csinálni, de nem tudom, én azt mondtam neki, hogy tehát ilyen diákmunkás vonalon ő most ezt kihagyja így. Tehát nem is tudunk, meg nincs is más lehetőség. Szeretett volna egy kicsit így félretenni, gyűjtögetni. Ez most egyik napról a másikra, ez ugye nem lesz neki. Tehát ennyi, hogy eltelik egy pár nap, elengedi ő is ezt a dolgot, de nem örülünk neki. Tehát nem jó ez így.
0: Fokozott készenlét lépett érvénybe a Váci Humánszolgáltató Központban a hőség miatt. Az érvényben lévő vörös kód idején bárkit befogadnak a szociális intézménybe, aki az utcán lakik és elviselhetetlenné válik számára a forróság. A központ igazgatója elmondta, a fő feladatként meghatározott hajléktalan ellátás ebben az időszakban többszörös munkát ad a kollégáik számára. Vizet visznek nekik, és személyesen többször is beszélnek velük arról, hogy az utcán töltött idő helyett a rendelkezésre álló bentlakásos férőhelyeket használják ki. Az intézmény vezetője arra kéri a váciakat, hogy aki maga tehetetlen hajléktalannal találkozik, tegyen bejelentést, hogy mielőbb elláthassák. Weissné Paulistsák Katalint, a Váci Humánszolgáltató Központ igazgatóját hallják.
2: Ugye a vörös kód kötelezi a bentlakásos szociális intézményeket, hogy bárkit köteles befogadni, akinek szüksége van rá. Ugye a mi intézményünk specifikusan hajléktalan ellátásra specializálódott. Nekünk a legfontosabb feladatunk az utcán élő hajléktalanoknak a mindennapi felkeresése, vizet viszünk részükre, továbbra is igyekszünk őket meggyőzni arról, hogy fogadják el intézményünk nyújtotta segítséget.
0: Átszervezte a termelési folyamatokat a Váci Cementgyár, aminek eredményeként áramot spórol, ezzel járul hozzá az energiaválság enyhítéséhez. A társaság közölte, 17 és 22 óra között, vagyis a fogyasztási csúcs idején 60%-kal csökkentik az áramfelhasználást. A Gödi Samsung gyárában is takarékoskodnak, a naponta felhasznált ivóvíz mennyiséget a felére csökkentették, továbbá 10%-os villamos árammérséklést terveztek. Az Ipoly völgye kapta a főszerepet az extrém időjárási körülmények között Magyarország áramellátásában. A tegnap esti adatok szerint az áramfelhasználási csúcs időszakban az északi szomszédtól, vagyis Szlovákiától érkezett a legtöbb villamos energia. Este 7 óra körül óránként több mint 1600 megawatt folyt be az áramvezetékeken Szob és Ipoly-Damás térségében, ahonnan a Gödi alállomásra csatlakozva juttatták el az ország minden részébe az áramot. Magyarország 7 ponton képes áramot cserélni a szomszédos országokkal, tegnap este 6 helyen csak importált. A szintén kora esti állapot szerint a magyar fogyasztók több mint 6700 megawattot használtak, és ennek felét termelték meg itthon, az áram harmadát napelemek állították elő. A Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpárosa harmadikként tekert célba a hőségben rendezett bükkmaratonon Bélapátfalván. Ibrányi Attila a Master 2-es kategória 58 kilométeres távjának dobogósaként a verseny után úgy nyilatkozott, soha nem tapasztalt forróságban kellett végigmenni nagyon foros pályákon, ami minden versenyzőt megviselt. Azt mondta, a verseny után több órán át fájt a feje és rendkívüli fáradtságot érzett, de újra rajthoz állna, ha ilyen idő lenne.
3: Közlekedés.
0: Északa-Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
4: És most a függő.
3: lehúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek a gazdaság működő képességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-ai munkanap áthelyezése is. A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamos energia terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne. A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben, ahol ez indokolt, részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést. A Balassagyarmati

0: polgármester javaslata után országszerte elhalasztják az áramhálózaton tervezett karbantartó munkákat. Az MVM közleményét az Inforádió közölte. A csatorna arról adott hírt, hogy a rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztó társaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból szükségesek. Egy 3 éves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1-es autópályán. A kétségbeesett család a leálló sávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést, írja Facebookon közzétett beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eset július 30-án történt. Az M1-es autópálya 15,8-as kilométer szelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbe esve a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leálló sávban. A két hős, Agócs Roland és Tomszki Tamás rendőrfőtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Tomszki Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkas kompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett, majd a mentők szállították kórházba, ahol szakszerű segítséget kapott. Harry Styles ismét bebizonyította, hogy még egy váratlan bakiból is képes emlékezetes pillanatot varázsolni. Az énekes augusztus 1-én Mexikóvárosban lépett fel, ahol egy apró botlás végül az este egyik legszórakoztatóbb jelenetévé vált. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy rövid videó, amelyen látható, ahogy a Watermelon Sugar előadója egy megemelt színpadrészen elveszíti az egyensúlyát. Harry azonban nem esett pánikba, ahelyett, hogy megpróbálta volna eltüntetni a kellemetlen pillanatot, egyszerűen beleállt a helyzetbe, és jellegzetes lazaságával folytatta a fellépést.
1: Közlekedés.
0: Északavácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 5-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdú Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hotelében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítást szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a

0: A minisztérium elismerte a tévedést a 24.hu-nak. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól. Igen.

got nothing.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdú Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hoteljében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja, egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítás szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24. Hunak. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt.

0: világ. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kinevezték a közmédia M1 TV csatornájának új vezető munkatársait. A főszerkesztő Hajdu Gábor lesz, a Híradó egyik műsorvezetője, a visszatérő Borsa Miklós. Miután a társaság ezt hivatalosan bejelentette, Magyar Péter miniszterelnök egy internetes fórumon azt írta megjegyzésként: nem hinném. Majd a két új munkatárs megbízatását visszavonta az állami média vezetése. Török Gábor politikai elemző is reagált a hírre, hogy a közmédia vezetősége egy nappal a kinevezésük után visszavonta Hajdu Gábor és Borsa Miklós megbízatását. Szerinte, ha a miniszterelnök mondja meg, hogy ki lehet és ki nem lehet a tévétársaság vezetője, akkor az a tévé kormány tévé. Az ideiglenes köztársasági elnök drámai hangon kérte a magyar lakosságot, hogy fogják vissza az áramfogyasztást az energiaválságban. Forsthopfer Ágnes saját tulajdonú szállodájában viszont romantikus díszkivilágítás, és a szobákban 20 fokos hőmérséklet várja a vendégeket. A Hír TV próbavásárlást végzett a köztársasági elnök Balatonfüredi hotelében, ahol arról tájékoztattak, hogy a vendégek kényelmét semmi sem gátolja. Egyedileg beállítható korlátozás nélküli légkondicionálás, a vacsora helyszínén pedig erősebb világítást szolgálja a gondtalan kikapcsolódást és a kényelmet. Tévedésből közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, hogy országszerte elsőfokú vízkorlátozás lépett érvénybe. A hír nem igaz, és jogi alapja sincs annak, hogy a minisztérium ilyen intézkedést hozzon. Ezt maga a tárca közölte egy újságírói kérdésre. Mivel a vízközműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése a vízközműszolgáltató kezdeményezésére, települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért a minisztérium elismerte a tévedést a 24. Hunak. A kormány úgy döntött, hogy nem köti meg a Zugló Városközpont irodakomplexum végleges adásvételi szerződését. Az állami szerv szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egyéb kifogásokat is talált. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, bár a szerződés értelmében ezeket a terheket a zárásig törölni kellett volna. Az önkormányzat ráadásul azt is jelezte, hogy az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó korábbi felhívásokat nem tekinti szabályosnak. Az MNV szerint a szárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Szeptember 1-én visszavonul az énekesnő Ariana Grande. Ennek okaként a vele szembeni csillapíthatatlan ítélkezéseket nevezte meg. Azt mondta, minden nyilvános szereplését rosszindulatú pletykák és kommentek kísérik, amiket most elégelt meg. Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szó.